0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM. A Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.
3: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak mondom.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: sok kedves percet tudnak szerezni. Az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: Mindig változott a zenék, vannak, feldobja a napomat.
1: Jaj, imádom, egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak, és

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Just for fun it says, get a job.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
1: That's just the way it is. Things will never be the same.
0: Szerintünk nem csak a 20 évesek.

0: feeling me? Let's do something. Let's make it bad.
1: A te zenéd, a te rádiód, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A

0: nagyon jól vettem, készülök ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: az egyedüllét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, de természetes, nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Dudolhatod,
2: énekelheted,
1: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Augusztusban érkeznek az elszámoló számlák. Népszerű a nyári diákmunkaprogram. Októberben kezdenek a röplabdás lányok. Kis Dániel vagyok. Hamarosan készülnek az elszámoló számlák a lakossághoz. Hajnal András, a Nyírtávfő Kft. Ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, augusztus 3-án kapják majd készhez a fogyasztók a számlát.
2: 17 ezer darab lakossági vízmérőnk és közel 60 ezer darab költségosztó készülőnkünk van. Ezek mind távadósak és az okos mérés rendszerébe vannak bekötve. Gyakorlatilag gomnyomásra fognak hozzánk beérkezni az adatok. Az elszámolás pedig azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban fogyasztók által befizetett összegeket fogjuk majd szembe állítani a ténylegesen elfogyasztott mennyiséggel, és így jön ki az egyenleg, ami most idejében a fűtés tekintetében körülbelül mínusz 40 millió forint lesz, tehát ennyit fognak a fogyasztóink visszakapni. 60% a fogyasztónak megtakarított, 40%-nak pedig majd rá kell fizetnie. Most is augusztusban a fogyasztóknak az öme 3 darab számlát fog kapni egyszerre, tehát az egyik az augusztusi tárgyhavi számla, a másik a fél éves használati melegvíz elszámolás, a harmadik pedig a fűtési elszámolás.
1: Népszerű a nyári diákmunkaprogram Nyíregyházán. Több mint 400 fiatal dolgozik a következő hetekben az önkormányzatnál és az önkormányzat által fenntartott intézményekben. A polgármesteri hivatalban, a könyvtárban, óvodákban vagy a strandon is vállalhatnak munkát a diákok. A városban 2 turnusban indították a programot, a második turnus augusztus 2-án indul. A szabad helyekre a 16 és 25 év közötti érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, írja a nyiregyháza.hu. A diákok napi 6 órában dolgoznak. Az október 10-i hétvégén rajtol a női röplabda extraliga új idénye. Már az első fordulóban rangadó vár a Fátumra. A legutóbbi bajnoki ezüstérmes Kaposvár a Magyar Kupában második Nyíregyházát fogadja. Az első hazai meccsen a Békés Csabát fogadják majd a Fátum játékosai. Az alapszakasz február 6-áig, az idény, amelynek végén a 8. és 9. helyezett búcsúzik, május elejéig tart. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: Nyíregyháziak. A Nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyol.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Ismét útra kelnek a szűrőbuszok. Öt változás az élvonal mezőnyében. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok. Megtartotta idei diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. A záróvizsgákon idén több mint 1000 végzős hallgató adott számot tudásáról. Közülük mintegy 840-en vették át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten, felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken vettek át oklevelet, írja a nyiregyháza.hu. Szabó György rektor az eseményen elmondta, az egyetem képzési portfóliója széles, az informatikai és a gazdaságtudományi kar meghatározó mind a hazai, mind a külföldi jelentkezőknél. Nagy jelentőségű egyedi képzése is van az egyetemnek emellett, ilyen például a pilótaképzés. Hozzátette azt is, idén csaknem 10 000 jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetemre, közülük mintegy 3500-an első helyen jelölték meg az intézményt. Újra szülésre felkészítő tanfolyamat tartanak a Fehérgyarmati Tak Kórházban, szakértő segítséggel és gyakorlati tanácsokkal várják a lendőszülőket, írja közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár-Peregi Oktatókórház. Július 22-én délután a várandóság utolsó heteitől kezdve a szülőszobai eseményeken át egészen az újszülött ellátásig minden fontos kérdésre választ kaphatnak a kismamák és kísérőik. A rendszeresen visszatérő tanfolyam célja, hogy eloszlassa a tévhiteket, csökkentse a szüléssel kapcsolatos természetes szorongást és magabiztosságot adjon a leendő édesanyáknak és édesapáknak. A körülbelül 2 órás interaktív program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Hamarosan készülnek az elszámoló számlák a lakossághoz. Hajnal András, a Nyírtávhő Kft. Ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, augusztus 3-án kapják majd készhez a fogyasztók a számlát.
2: 17 ezer darab lakossági vízmérőnk és közel 60 ezer darab költségosztó készülőnkünk van. Ezek mind távadósak és az okos mérés rendszerébe vannak bekötve. Gyakorlatilag gomnyomásra fognak hozzánk beérkezni az adatok. Az elszámolás pedig azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban fogyasztók által befizetett összegeket fogjuk majd szembe állítani a ténylegesen elfogyasztott mennyiséggel, és így jön ki az egyenleg, ami most idejében a fűtés tekintetében körülbelül mínusz 40 millió forint. Lesz, tehát ennyit fognak a fogyasztóink visszakapni. 60% a fogyasztóknak megtakarított, 40%-nak pedig majd rá kell fizetnie. Most is augusztusban a fogyasztóknak az öme 3 darab számlát fog kapni egyszerre, tehát az egyik az augusztusi tárgyhavi számla, a másik a fél éves használati melegvíz elszámolás, a harmadik pedig a fűtési elszámolás.
1: Népszerű a nyári diákmunkaprogram Nyíregyházán. Több mint 700 fiatal dolgozik a következő hetekben az önkormányzatnál és az önkormányzat által fenntartott intézményekben. A polgármesteri hivatalban, a könyvtárban, óvodákban vagy a strandon is vállalhatnak munkát a diákok. A városban 2 turnusban indították a programot. A második turnus augusztus 2-án indul. A szabad helyekre a 16 és 25 év közötti érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, írja a nyiregyháza.hu. A diákok napi 6 órában dolgoznak. Az október 10-i hétvégén rajtol a női röplabda extraliga új idénye. Már az első fordulóban rangadó vár a Fátumra. A legutóbbi bajnoki ezüstérmes Kaposvár a Magyar Kupában második Nyíregyházát fogadja. Az első hazai meccsen a Békés Csabát fogadják majd a Fátum játékosai. Az alapszakasz február 6-ig, az idény, amelynek végén a 8. és 9. helyezett búcsúzik, május elejéig tart. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat, ismét útra kelnek az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai. Július 16-án Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik a jármű. Cégény Dányár lakossága vehet részt ingyenes vizsgálaton, mások mellett szájüregi szűrésen, neurológia és karotisz ultrahangon, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri rizikóbecslésen, diabétesz rizikóbecslésen vehetnek részt az érdeklődők. Szükség lesz a tajkártyára is. További részletek az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmatjárási Közösségi oldalán olvashatók. Változás az élvonal mezőnyében. A beérkezett nevezések feldolgozása után az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága véglegesített, amelyből kiderül, hogy mely egyesületek vehetnek részt a 2026-2027-es bajnoki szezon megyei első osztályú férfi felnőtt bajnokságában. A megyei másodosztályban a legjobb feljutó helyen végző, egyben amatőr licenszer rendelkező Bogár csapata nem vállalta az élvonalbeli kihívást, akárcsak a legjobb kieső Gyulaháza sem. Viszont a második legjobb helyen végző licenszer rendelkező Filó Ese vállalta ugyanakkor a felkérést, és az első osztályban indul majd. A Tisza Vasmári pedig búcsúzik a megyei élvonaltól, tudatta a területi igazgatóság. A következő bajnoki szezonban az összesítés után a Baktaló Rendháza, a Csenger, a Filó Ese, a Gergely Ugornya, az Ibrány, a Kótaj, a Mándok, a Nagydobos, a Nagyecsed, a Nyírbátor, a Nyírmegyes, a Sínyő, a Szakoly, az Új Dombrád, az Újfehértó és a Másáros Namén csapata alkotja az első osztályt. Az élvonalbeli pontvadászat a tervek szerint az augusztus 8-9-i hétvégén rajtol. Fontos határidő a felsőoktatásban, a felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét is az e-felvételiben, között az oktatási hivatal. A sorrend módosításokkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető. Az ősszel induló képzések ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Július 15-ével megkezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon, amely augusztus 20-áig tart. Ez idő alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. A nyíregyházi törvényszék közölte, polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama, kivételt a soron kívüli vagy más rövid határidőhöz kötött ügyek intézése képez. Büntető ügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat, a határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bírósági kezelőirodák ezen időszak alatt is a megszokott munkarendszerén tartanak ügyfélfogadást, így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, beadványaikat benyújthatják és az iratokba is betekinthetnek. Július 15-e a bíróságok napja, így ekkor az ügyfélfogadás Szabolcs-Szatmár-Bereg valamennyi bíróságán szünetel. Sikeres volt az idei Tokaj Night Run, csak nem 900-an húztak futócipőt. Az eseményre több száz nyíregyházi érkezett. Mások mellett a Vitaktív Egyesület és az Ötvös József gyakorló általános iskola tanulói is képviseltették magukat. Érkeztek indulók az ország más pontjáról, Zalaegerszegről, Székesfehérvárról, Budapestről és határon túlról, Szlovákiából is. A futást fényállomások és a zenekarok színesítették, közölték a szervezők. Megtartotta idei diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. A záróvizsgákon idén több mint 1000 végzős hallgató adott számot tudásáról. Közülük mintegy 840-en vették át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten, felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken vettek át oklevelet, írja a nyíregyháza.hu. Szabó György rektor az eseményen elmondta, az egyetem képzési portfóliója széles, az informatikai és a gazdaságtudományi kar meghatározó mind a hazai, mind a külföldi jelentkezőknél. Nagy jelentőségű egyedi képzése is van az egyetemnek emellett, ilyen például a pilóta képzés. Hozzátette azt is, idén csak nem 10 000 jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetemre, közülük mintegy 3500-an első helyen jelölték meg az intézményt. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

Jó reggelt, július 9. napját indítjuk el. Bizony-bizony már csak egyet kell aludni, és ismét itt a hétvége, de addig még rengeteg minden vár ránk. Többek között az, hogy felköszöntjük a Lukréciákat, sok boldogságot. Ez a Best FM és a Best reggelin, Simon Norbert vagyok. Ha ma született, akkor egy napon született egy kiváló híres színésszel, méghozzá Tom Hanks-el, és egy kis érdekesség, Johnny Weissmuller, hát hívhatjuk Tarzannak is. A világon először egy percen belül úszta le a 100 méter gyorsat, szintén a mai napon. Érdemes lesz a nyíregyházi híreket figyelni, a bestfmnyiregyháza.hu-ra kattintva is. Ha választja a helyi híreket, akkor többek között olvashat arról, hogy van egy fontos határidő a felsőoktatásban, ami a mai napot érinti. Szülésre felkészítő tanfolyamot tartanak majd ebben a hónapban a fehérgyarmati tagkórházban. Ismét lesz majd júliusban bababőrze, méghozzá a nyíregyházi búzatéri piacon, és jobbában tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Ennek a részletei is elolvashatóak úgy, mint ahogy a második legmelegebb volt az idei június. Hát a július ennél jóval konszolidáltabb, mindjárt időjárás jelentéssel folytatjuk, de egy dolog biztos, nagyon úgy néz ki, hogy ma sem fog felfűni az agyvizünk.

Jó reggelt, itt a Best reggel is, itt a csütörtök. Elnézve a hőfokokat, hát azért jóval durvább volt a június, mint most a július. Na nézzük a részleteket. A mai napon sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Az északnyugati szél lehet majd erős, és napközben 25 fok várható itt Nyíregyházán a városunkban. Pénteken pedig szintén sok lesz a napsütés, a kevés gomoly felhőből sajnos csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor. Többfelé szintén élénk lehet holnap is az északnyugati szél, és 26 foknál nem lesz több. Szombaton a hétvége első napján pedig folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék megint csak nem valószínű, és továbbra is élénk marad majd az északnyugati szél. Valamelyes melegebb lesz már szombaton, helyek közel 28 fok lehet majd a csúcsérték Nyíregyházán a városunkban. Derűs napot! What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ismét útra kelnek a szűrőbuszok. Öt változás az élvonal mezőnyében. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Ismét útra kelnek az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai. Július 16-án Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik a jármű. Cégény Dániel lakossága vehet részt ingyenes vizsgálaton. Mások mellett szájüregi szűrésen, neurológia és karotisz ultrahangon, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri rizikóbecslésen, diabétesz rizikóbecslésen vehetnek részt az érdeklődők. Szükség lesz a tajkártyára is. További részletek az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmatjárási Közösségi oldalán olvashatók. Változás az élvonal mezőnyében. A beérkezett nevezések feldolgozása után az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága véglegesített, amelyből kiderül, hogy mely egyesületek vehetnek részt a 2026-2027-es bajnoki szezon megyei első osztályú férfi felnőtt bajnokságában. A megyei másodosztályban a legjobb feljutó helyen végző, egyben amatőr licenszer rendelkező Bogár csapata nem vállalta az élvonalbeli kihívást, akárcsak a legjobb kieső Gyulaháza sem. Viszont a második legjobb helyen végző licenszer rendelkező Filó Ese vállalta ugyanakkor a felkérést, és az első osztályban indul majd. A Tisza Vasmári pedig búcsúzik a megyei élvonaltól, tudatta a területi igazgatóság. A következő bajnoki szezonban az összesítés után a Baktaló Rendháza, a Csenger, a Filó Ese, a Gergely Ugornya, az Ibrány, a Kótaj, a Mándok, a Nagydobos, a Nagyecsed, a Nyírbátor, a Nyírmegyes, a Sínyő, a Szakoly, az Új Dombrád, az Újfehértó és a Másáros-Namény csapata alkotja az első osztályt. Az élvonalbeli pontvadászat a tervek szerint az augusztus 8-9-i hétvégén rajtol. Fontos határidő a felsőoktatásban, a felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét is az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. A sorrend módosításokkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető. Az ősszel induló képzések ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára

közlekedési hírek a csütörtök reggelhez. Hát azt gondolom, hogy túlságosan új dolgokkal nem nagyon fogunk találkozni a városban. A megszokottak ugye továbbra is aktuálisak. Például a Vasvári Pár utcán hosszabb menetidővel kell ma is számolni az épülő körforgalom miatt. Jelzőlámpa engedi ugyanis a forgalmat mindkét irányban is, lassú a haladás. A Korányi Frigyes utca 54 per A-szám előtt pedig felbontották a zöld területet. Itt leginkább a gyalogosoknak kell kerülgetni. A Toldi utca 85 előtt pedig helyreállítási munkák vannak még mindig. Itt ugye víz csőtörés volt, amit már kijavítottak, viszont a munkaterület még mindig körbe van kerítve, valamint a parkoló egy része is le van még zárva. Ha pedig megyünk egy picit messzebb, akkor a 49-es főúton őrési jármű között útépítés miatt a 8-as és a 10-es kilométer között egy sávon lehet közlekedni, irányonként váltakozva halad a forgalom. Legyen ön is körültekintő, és szóljon nekünk itt a Best reggelben, ha esetleg van valami rendkívüli az utakon. Balesetmentes napkezdést! Like no other. Flawless.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

itt a csütörtök, és hogy milyen hangulattal indul ez a csütörtöki nap. Például a házsfák illatával, ilyenkor rontják jellegzetes édes illatukat. A házsfavirágot évszázadok óta amúgy használják. Teaként, különösen megfázás idején jó bespájzolni belőle majd a téli hónapokra, de abból nyáresti séták alkalmával is kellemes illattal tölti meg a parkokat és az utcákat a házsfák illata. És tudta, hogy júliusban vásárolják Magyarországon a legtöbb fagylaltot? Magyarországon évente több millió gombóc fogy el, és a klasszikus csokoládé, vanília és eper mellett most már tényleg egyre népszerűbbek a különleges ízek is, mint a levendulás, a sós karamellás vagy éppenséggel a mangós változatok. Hát ebben a hónapban fogy Magyarországon a legtöbb fagyi. És a mai napon pedig így 9-én, július 9-én a lukréciákat fogjuk névnapjuk alkalmából felköszönteni, és nem lesz forró a nap, igaz, hogy sok napsütés lesz, és lesznek azért gomoly felhős időszakok, de 25 foknál többet nem várunk. Annál inkább viszont várjuk Danit, ismételte 7 órakor a frissekkel itt a Best reggelben.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megkezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon, csaknem 900-an futottak a tokai éjszakában, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok. Július 15-ével megkezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon, amely augusztus 20-áig tart. Ez idő alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. A nyíregyházi törvényszék közölte, polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama. Kivételt a soron kívüli vagy más rövid határidőhöz kötött ügyek intézése képez. Büntetőügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat, a határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bírósági kezelőirodák ezen időszak alatt is a megszokott munkarendszerén tartanak ügyfélfogadást, így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, beadványaikat benyújthatják, és az iratokba is betekinthetnek. Július 15-e a bíróságok napja, így ekkor az ügyfélfogadás Szabolcs-Szatmár-Bereg valamennyi bíróságán szünetel. Sikeres volt az idei Tokaj Night Run, csaknem 900-an húztak futócipőt. Az eseményre több száz nyíregyházi érkezett. Mások mellett a Vitaktív Egyesület és az Ötvös József Gyakorló Általános Iskola tanulói is képviseltették magukat. Érkeztek indulók az ország más pontjáról, Zalaegerszegről, Székesfehérvárról, Budapestről és határon túlról, Szlovákiából is. A futást fényállomások és a zenekarok színesítették, közölték a szervezők. Megtartotta idei diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. A záróvizsgákon idén több mint 1000 végzős hallgató adott számot tudásáról. Közülük mintegy 840-en vették át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten, felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken vettek át oklevelet, írja a nyíregyháza.hu. Szabó György rektor az eseményen elmondta, az egyetem képzési portfóliója széles, az informatikai és a gazdaságtudományi kar meghatározó mind a hazai, mind a külföldi jelentkezőknél. Nagy jelentőségű egyedi képzése is van az egyetemnek emellett, ilyen például a pilóta képzés. Hozzátette azt is, idén csaknem 10 000 jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetemre, közülük mintegy 3500-an első helyen jelölték meg az intézményt. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: Kezdjük el a csütörtököt. Hát persze, hogy horoszkóppal a kihagyhatatlan elem így 7 óra után a BESZ reggeltől. Nókosok akkor! Ma könnyebben ráérezhetsz arra, hogy mikor érdemes átadni a stafétát, nem kell minden neked kézben tartanod ahhoz, hogy jól alakuljanak a dolgaid a mai napon. Bikák! Egy régi szokásod ma váratlanul hasznosnak bizonyulhat, néha pont azok a dolgok segítenek a legtöbbet, amelyeket már észre sem veszel, és az ikrek csütörtökön különösen jól megy az alkalmazkodás. Olyan helyzetben is megtalálod a közös nevezőt, ahol mások már rég feladnák. Mire számítsanak a rákok? Hát arra, hogy ma érdemes figyelni, hogy mire mondasz igent. Nem minden lehetőség neked szól, és ezt most könnyebben fel is ismered. Oroszlánok, valami kizökkentett a megszokott ritmusból, de nem bosszúságként éld ezt meg, hanem inkább lehetőségként. A rugalmasságod most sokat fog érni. Szüzek, a mai nap pedig kedvez annak, hogy valamit végre egyszerűen hagyd működni, nem kell minden apró részletet kézben tartanod. Mérlegek, a mai napon egy kellemes felismerés várhat rád, ugyanis lehet, hogy valaki sokkal jobban értékeli a jelenlétedet, mint ahogy azt te gondoltad volna. Skorpiók, ma könnyebben elengeded azt, amin már nincs értelme rágódni, ez a belső könnyedség pedig több energiát fog adni, mint bármilyen pihenés. Nyilasok, a hétvége már közeledik, de ma még azért akad néhány feladat, amit jó lesz kipipálni, a lezárás most motiválóbb, mint az újrakezdés. Bakok, valaki a megbízhatóságod miatt hozzád fog fordulni, nem kell nagy dolgokra gondolni, néha már az is sokat jelent, hogy rád mindig lehet számítani. Vízöntők, ma könnyebben megtalálod a humort egy olyan helyzetben, amely korábban bosszantott volna. Ez a hozzáállás pedig sok feszültséget fel fog oldani. Valamint a halak, nálad a csütörtök csendesebb örömöket tartogat, egy nyugodt délutánt, egy kellemes zene, egy kis én idő többet adhat, mint egy zsúfolt csütörtöki program. Hát így indulunk neki a csütörtöknek, július 9-ének, és persze rengeteg nyíregyházi hírrel is kiváló nyári slágerekkel. Jó reggel, szép napot, ez a BESZ reggel!
1: Oh!

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.

Jó reggelt, integet nekünk a csütörtök, hogy ébredtünk, hogy aludtunk. Lehet, hogy azt érezte, hogy egy kínszenvedés volt kimászni az ágyból. Amúgy ez valahol simán lehet normális is. Nyáron is fáradtabbnak érezhetjük magunkat, még akkor is, hogyha kevesebb a munka. Van ugyanis ilyen, hogy nyári fáradtság. A nyarat sokszor a könnyedséggel kötjük össze, hosszabb nappalok, szabadságok, kevesebb rohanás, több kerti vacsora, sétastrand, fagyi, lazább napirend, stb. Ez egy papíron ugye úgy tűnik, hogy ilyenkor energikusabbnak kellene lenni. Mégis sokan azt érzik így július környékén, amúgy ma 9-e van, hogy reggel nehezebben kelünk, napközben hamarabb elfáradunk, este pedig már egyszerűen beszélgetni sincsen kedvünk. Ez azért van, mert a testünk ilyenkor egészen másfajta terhelést kap, alkalmazkodni kell a hőséghez, a megváltozott alváshoz, a több izzadáshoz, a későbbi lefekvéshez, a rendszertelenebb étkezéshez, és ahhoz is, hogy a nyárban gyakran több az aktív program, mint amennyit valóban egy nap alatt ki is tudnánk pihenni, éppen ezért a legjobb nyári napok nem feltétlen azok, amelyekben mindent belesűrítünk, tessenek szelektálni, el kell dönteni már így reggel, csütörtök reggel, hogy mi az, amit ma feltétlen meg kell csinálni, és mi az, ami várat majd holnapra is. A friss hírek nálunk nem váratnak persze, Tani is tudja, ez fél óránként jelentkezik most a Best reggelben, a tudnivalókkal, a legfrissebb információkkal, nyíregyházi aktualitásokkal, mi pedig akkor megbarátkozunk közösen ezzel a csütörtöki nappal. Jó reggelt, ez a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. Messze.

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: lakossági vízmérőnk és közel 60 ezer darab költségosztó készülünkünk van. Ezek mind távadósak és az okos mérés rendszerébe vannak bekötve. Gyakorlatilag gombnyomásra fognak hozzánk beérkezni az adatok. Az elszámolás pedig azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban fogyasztók által befizetett összegeket fogjuk majd szembe állítani a ténylegesen elfogyasztott mennyiséggel, és így jön ki az egyenleg, ami most idejében a fűtés tekintetében körülbelül mínusz 40 millió forint lesz, tehát ennyit fognak a fogyasztóink visszakapni. 60% a fogyasztóknak megtakarított, 40%-nak pedig majd rá kell fizetnie. Most is augusztusban a fogyasztóknak az öme 3 darab számlát fog kapni egyszerre, tehát az egyik az augusztusi tárgyhavi számla, a másik a fél éves használati melegvíz elszámolás, a harmadik pedig a fűtés elszámolás.
1: Népszerű a nyári diákmunkaprogram Nyíregyházán. Több mint 700 fiatal dolgozik a következő hetekben az önkormányzatnál és az önkormányzat által fenntartott intézményekben. A polgármesteri hivatalban, a könyvtárban, óvodákban vagy a strandon is vállalhatnak munkát a diákok. A városban két turnusban indították a programot. A második turnus augusztus 2-án indul. A szabad helyekre a 16 és 25 év közötti érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, írja a nyiregyháza.hu. A diákok napi 6 órában dolgoznak. Az október 10-i hétvégén rajtol a női röplabda extraliga új idénye. Már az első fordulóban rangadó vár a Fátumra. A legutóbbi bajnoki ezüstérmes Kaposvár a Magyar Kupában második Nyíregyházát fogadja. Az első hazai meccsen a Békés Csabát fogadják majd a Fátum játékosai. Az alapszakasz február 6-áig, az idény, amelynek végén a 8. és 9. helyezett búcsúzik, május elejéig tart. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a

Nyári hírek a Best reggelben, hiszen nyár van, július 9-e. Na hát mi nyíregyháziak, hogy álltunk a 2026-os nyárra? Hova készülünk indulni, vagy hogy hova foglaltunk a legtöbbet? Erről is érkeznek most már friss hírek. Nyilván, hogyha külföldben gondolkodunk, és nem belföldben, hát az a helyzet, hogy Görögország és Törökország továbbra is nagy kedvenc nyaralóhely, miközben egyre többen felfedezik most már Albániát is. A nyári utazási szezon zavartalanul zajlik jelenleg, a charterjáratok menetrend szerint mennek, a repülőgépek üzemanyag ellátása biztosított, a szakemberek pedig erős utószezonra is számítanak. A debreceni nemzetközi repülőtérről induló járatok pedig nekünk a nyíregyházi utazók körében is rendkívül népszerű. Görögország ugye elsősorban a szigetek hangulatával, a tavernákkal és a rugalmasan tervezhető nyaralásokkal csábítja a családokat, míg Törökország továbbra is az all-inclusive szolgáltatásoknak és a magas színvonalú szállodáknak köszönheti a népszerűségét. Ugye elszáll első két helyen Görögország és Törökország. Az utazási irodák szerint Albánia is egyre nagyobb figyelmet kap, hiszen kedvező árai és fejlődő tengerpartja miatt sokak számára vonzó alternatívát jelent, de felhívják a figyelmet arra is, hogy bármerre megy, kössön biztosítást, utasbiztosítást, ugyanis a sürgősségi egészségügyi ellátás, kórházi kezelés vagy akár egy mentőrepülős hazaszállítás költsége bizony több millió forintra is rúghat, úgyhogy egyáltalán nem mindegy. Veszünk egy lendületet a reggelben, itt a Best reggelben. Ez már a Spiller.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódásra a főutak mentén és a piacok közelében kell számítani a járművezetőknek. A Vasvári Pál utcán hosszabb menetidővel számoljanak az épülő körforgalom kiépítése miatt, jelzőlámpa engedi a forgalmat, lassú a haladás. A Korányi Frigyes út 56 per A előtt felbontották a zöld területet, ami a gyalogos forgalmat érinti. Helyreállítási munkák zajlanak a Toldi utca 85 szám előtt, a munkaterület körbe van kerítve, valamint a parkoló egy részét lezárták. Vezessenek óvatosan a sebességhatárok betartásával. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Jó reggel, dübörög 2026 nyara. Szabadságolások bőven elindultak, jövünk, megyünk a nagyvilágban, és bizony milyen jó hazajönni. Magyarország ismét bekerült a világ 20 legbékésebb országa közé. A világ 15. legbékésebb országának választották hazánkat, Magyarországot. Az évente készülő lista 163 országot hasonlít össze, és bizony azért az jól látszik a kimutatásból, hogy egyre több a konfliktus a világban. Az Index alapján a világban immár 12 éve folyamatosan romlik a helyzet, sajnos, és hogy kik a legjobbak legalábbis békés országok szempontjából, a rangsort közel 20 éve ismételten Izland vezeti, majd pedig sorban jönnek utána Új-Zéland, Svájc, Szlovénia és Írország, Magyarország pedig javított a tavalyi helyezéséhez képest, megelőzve többek között Hollandiát, Lettországot és Ausztráliát is. És tényleg így van, bármerre megyünk a nagyvilágban, jól esik kiruccanni, egy kicsit más környezetben lenni, de mindig jól esik hazajönni, ugye? Ismét itt a lendület, most a Best reggelben. Szabi est, és utána rövidesen már friss hírek, információk. Július 9-én csütörtökön, 8 óra előtt egy kicsivel.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Podcast FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
3: Kineszil számítástechnika.
2: Technika. Híregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu.
3: Kineszil.hu.
4: Robiszter számokat az ügyes kezekbe,
5: és kevesebb káromkodás a munkanapon.
4: Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19.
6: csempekert.hu.
7: Hozzál otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és friss istelőket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
8: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
9: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
10: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
9: Akár hitelre.
10: 10% kezdőbefizetéssel.
9: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
10: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
11: Ismét útra kelnek a szűrőbuszok. 5 változás az élvonal mezőnyében. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Ismét útra kelnek az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai. Július 16-án Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik a jármű. Cégény Dányár lakossága vehet részt ingyenes vizsgálaton. Mások mellett szájüregi szűrésen, neurológia és karotisz ultrahangon, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri rizikóbecslésen, diabétesz rizikóbecslésen vehetnek részt az érdeklődők. Szükség lesz a tajkártyára is. További részletek az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmatjárási Közösségi oldalán olvashatók. Változás az élvonal mezőnyében. A beérkezett nevezések feldolgozása után az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága véglegesített, amelyből kiderül, hogy mely egyesületek vehetnek részt a 2026-2027-es bajnoki szezon megyei első osztályú férfi felnőtt bajnokságában. A megyei másodosztályban a legjobb feljutó helyen végző, egyben amatőr licenszer rendelkező Bogár csapata nem vállalta az élvonalbeli kihívást, akárcsak a legjobb kieső Gyulaháza sem. Viszont a második legjobb helyen végző licenszer rendelkező Filó Ese vállalta ugyanakkor a felkérést, és az első osztályban indul majd. A Tisza Vasmári pedig búcsúzik a megyei élvonaltól, tudatta a területi igazgatóság. A következő bajnoki szezonban az összesítés után a Baktaló Rendháza, a Csenger, a Filó Ese, a Gergely Ugornya, az Ibrány, a Kótaj, a Mándok, a Nagydobos, a Nagyecsed, a Nyírbátor, a Nyírmegyes, a Sínyő, a Szakoly, az Új Dombrád, az Újfehértó és a Másáros-Namén csapata alkotja az első osztályt. Az élvonalbeli pontvadászat a tervek szerint az augusztus 8-9-i hétvégén rajtol. Fontos határidő a felsőoktatásban, a felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét is az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. A sorrend módosításokkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető. Az ősszel induló képzések ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Most pedig indul egy újabb óra

0: Nyári nosztalgia a csütörtöki BESZ reggelben. Bizony volt ilyen, hogy piros és kék útlevél. Kelet felé 1972-ig személyigazolvánnyal és az abban lévő érvényes betétlappal, utána pedig a piros útlevéllel lehetett utazni, nyugatra pedig az 1964-ben bevezetett kék útlevél volt érvényes. Ha valakinek volt útlevele, az azért még önmagában nem jogosította fel a kiutazásra, az külön engedélyt kellett kérni, és a kérelmeket pedig bizony egyedileg bírálták el. 1972. január 1-től kezdve azonban a magyar állampolgárok a piros útlevéllel korlátozás vagy pedig külön kiutazási engedély nélkül utazhattak a baráti szocialista országokba, a nyugati kapitalista országokba szóló kék útlevélhez azonban továbbra is külön engedély és rengeteg bürokratikus intézivaló társult. A lakosság jó része amúgy nem magában indult el, hanem leginkább szervezett társasutak keretében vágott bele a keleti kalandba. Az IBUS legdrágább útja 1964-ben 5600 forintba került, ez volt a szovjet körút, egy 6 napos utat Lipcsébe ennek a töredékért mindössze 985 forintért meg lehetett valósítani. A legtöbb utat a Német Demokratikus Köztársaságba szervezték, ezt követte Csehszlovákia és a Szovjetunió, és persze azért sokan elindultak mégis egyénileg is, Trabant, Warburg és kempingek. A legtöbben kempingezni indultak külföldre, a Trabanttal vagy pedig Warburggal útak induló magyar turisták magukkal vitték a nagykőrösi konzervgyár termékeit, löncshús, májkrém és konzerv bagulyás, ez bizony jól is jött a kempingben, hiszen a valuta keret meglehetősen szűkös volt.
1: Emlékszel, a mi korunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. 2 nap, és a fül orgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Ősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
2: 103.9 Best FM.
1: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: Jó reggelt, itt a csütörtök 9-e van, július 9-e. Itt a Beszöregelén Simon Norbert vagyok, és folytatódik a nyári nosztalgia. Ugye beszéltünk már arról, hogy volt a piros és a kék útlevél. Beszéltünk arról is, amikor a Warburgok és a Trabantok elindultak a kempingbe, akkor bizony ott voltak az ülésen a nagykőrösi konzervgyár termékei, a löncshús, a májkrém és a konzerv babgulyás. De mi van akkor, amikor először akartunk ismerkedni a tengerparttal? Hát akkor bizony irány a román tengerpart, különösen az 5 kilométeres stranddal, az egész keleti blokkból vonzotta a látogatókat a román tengerpart, de romantikus utcákra azért nem igazán számíthattak az odaérkezők, az esztétikumot igencsak nélkülöző, néhány év alatt felépült 5-10-12 emeletes betonmonstrumokkal várták a pihenni vágyókat, és az úti podgyászban többnyire ott lapult az ikonikus bronzolaj. Csak borvizet igyál, könnyű ételek, sok gyümölcs, ebéd után alvás, de szigorúan a szobában. Szalmakalap napközben kötelező, és sétálni csak este. Írta meg az útmutatót a román tengerparthoz 1964-ben az Esti Hírlap, és hip-hop bulgári is szintén kedvelt úti célnak számított, a különböző nyelveken beszélő, de egymás megértő üdülők mindig mosolyogtak egymásra, egymáshoz szívélyesek, udvariasak voltak, vagyis ez a hely, Bulgária ideális volt a kapcsolatteremtésre és a barátkozásra, aki pedig másra vágyott, annak sem kellett csalódnia, végre mehetett kaszinóba, és bizony rengeteg volt a zenés, táncos, szórakozó hely. Manapság a nyaralások már nyilván egészen másképp festenek.
1: Emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédünk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
2: 103.9 Best FM.
1: Életed dologba zárva. A 103,9 MHz-en.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Hát én nagyon vártam ezt a mai adást. Én bevallom őszintén hallgatóknak, hogy legutoljára, amikor így karácsony közeledett gyermekkoromba, és akkor vártam azt, hogy úristen, mikor lesz már szenteste, mikor jönnek az ajándékok, jön a Jézuska meg, hát tisztán átmentem.
3: De jó is volt ezt.
2: Átmentem ilyen gyermekibe. Na,
3: hát meg én, Sherlock Holmes-ban, igen.
2: Mindjárt kiderül, hogy miért vagyok ennyire türelmetlen, mert annyira fantasztikus dologról fogunk beszélni. A Csak 10 perc szóval indul, dr. Móri Gyulával beszélgetek. Nagyon vártam ezt a pillanatot. Szia, doktor úr!
3: Szervusztok!
2: Azt mondtuk tegnap, hogy egy igazi csodaszerről fogunk beszélni, és mindig elmondod adásban, hogy olyan dologról beszélsz szívesen, és ilyen lelkesedéssel, amit te kipróbáltál. Most azért vagyunk dupla dinamit, mert most ezt én is kipróbáltam. És azt tudom mondani a hallgatóknak, hogy tényleg fantasztikus. Úgyhogy arra kérlek, hogy mutass be, hogy ez micsoda. Nem fogunk terméket mondani, jó? Csak egy csoportot, egy kategóriát, jó?
3: Így van. Így van. Na, akkor rögtön kezdjük azzal, amit mást is szoktam mondani. Csodaszerek már pedig nincsenek.
2: Jó, érdekes, jó, hogy tegnap nem ezt mondtad.
3: Igen, ezt akarom feloldani, ezt az ellentmondást. Érdekes, hogy azok az anyagok, amelyek a legkevésbé sem csodaszerek, de lényegében nem egyebek, mint amit a mi szervezetünk kitalál, vagy birtokol, vagy használ évmilliók óta, azok persze, hogy működnek. Uh-huh. Ezek még egyszer mondom, nem csodaszerek, és majd most is ki fog derülni, hogy

0: hogy a hatása szenzációs, de maga az elv, vagy az egész anyag pedig egy nagyon egyértelmű történet.
1: Mi ez? Jó.
0: Amik most el fognak hangzani, az nem egy ilyen média szövegelés. Ezek orvosi, terápiás tények. Én pár hónapja dolgoztam ezzel a termékkel, nem az interneten találtam, nem is kapható kereskedelmi forgalomban, tehát magyarul most nem reklámot csinálunk valaminek. Tehát ettől függetlenül most mi reményt adunk az embereknek, vagy kiutat mutatunk. Okay.
1: Tudjanak erről, mert az eddig olyan problémával küzdő emberek, akik évek óta olyan szintű...
0: Évtizedek óta
1: olyan szintű gasztroenterológiával kapcsolatos problémájukat, azaz...
0: Is.
1: Igen, tehát emésztési, anyagcserés, egyebek, ezekre most kaphatnak egy, úgymond egy lehetőséget.
0: Tibi, menjünk bele, mert nagyon érdekes. Először is, hol fedeztem föl? Ez is egy nagyon fontos dolog.
1: Igen.
0: Ugye én rengeteg klinikával tartok kapcsolatot, mert igenis lehet onnan nagyon sok jó dolgot tanulni. Tehát nem csak ilyen protokoláris régi történések vannak ott, hanem igen, folynak ott ezek nagyon komoly kutató munkák. Ugye én rendszeresen beszélek különböző klinikák nagyon hozzáértő orvosai, és igyekszem tőlük minél többet megtanulni. Ők is kérdeznek abból a dologból, ahol meg én tevékenykedem, és ez egy nagyon jó szimbiózis így. Na most az egyik klinikán megjelent egy hangsúlyozó engedélyes, de nem forgalmazott posztbiotikum, tulajdonképpen, erről beszélünk, ez egy posztbiotikum, tesztelésre jelent meg, ahol nagyon súlyos autoimmun és nagyon súlyos bérrendszeri betegségek kezelésében kizárólag a klinikai bentfekvéses időszak alatt a betegek kapták a normál terápián felül ezt az anyagot. Jó? Tehát innen indul a sztori. Nem adják, és ez nagyon fontos volt nekem, mondom, ennyire jól hat, miért nem adjátok oda a betegnek teszt jelleggel otthonra? Most figyelj, hogy mi a nagyon egyszerű ok. Ez nem titkolózás, hanem túl jó a szer.
1: Micsoda?
0: Túl jó. Tehát olyan komolyan nyúl bele a bél állapotba, hogy minden megváltozik. Megváltozik a beleidből az ásványi anyagok felszívódásának mikéntje, mértéke, mennyisége, minden. Megváltozik a gyógyszerek felszívódása, ezáltal megváltozik a gyógyszerek hatása. És ezt követni kell, hogy vajon mi történik, milyen sebességgel történik, és nem lehet megmondani, melyik betegben mi fog történni. De az egész minek köszönhető, ez rendkívül lényeges. Annak köszönhető, hogy a beleid elkezdenek tökéletesen működni. De most rosszul működnek, tehát a rossz felszívódás, rossz működés gyullad bele képességeihez adagolsz valamilyen gyógyszert. De gondolj bele, ha a veleid jól fognak működni, és ugyanolyan mennyiségű gyógyszert viszel be.
1: Konkrétan ti befoltozzátok a lyukasbelet, eltüntetitek a bélgyulladást ezzel a posztbiotikummal?
0: Pontosan így. És innentől kezdve az eredmények ettől ilyen frenetikusak, hogy a szervezet elkezd gyógyulni. Én találkoztam a gyártóval, maga is orvos, közölte, hogy ki van zárva, hogy klinikán kívülre odaadja a történeteket. Én pontosan
1: pont
0: ezért, amit elmondtam. Így van. És akkor azt mondtam, hogy nézze, nekünk van egy beteg követő rendszerünk, látjuk napi szinten, mi történik a betegekkel, napi vérnyomás, napi vércukor, napi minden, székletminőség, minden. Tehát innentől kezdve mit szólna ehhez? Megnézte, és azt mondta, hogy jó, ide adja. Oké, okay, kit teszteltem először? Egyértelmű, hogy saját magamat. Igen. Utána jött a családom, igen, és aztán utána találtam egy nagyon kedves és aranyos kis kísérleti, hát emberkét.
1: Igen.
0: Ez volt
1: a műsorvezető.
0: Ez volt Tibi. Így van. Na most, van egy nagyon fontos tapasztalásom. Hangsúlyozom, anekdotikus, tehát mindig, amikor egy esetleírás van, az mindig anekdotikus. Nem tudom már. Ettől függetlenül mindig beszédes, mert nagyon fontos, hogy mit látunk. Az élet pont ebben az időszakban elém sodort egy 10 éves kisfiút. A tünetei februárban kezdődtek, reumatoid artritis 10 évesen. Ez egy autoimmun kórkép, ami tulajdonképpen lemerevíti az embernek az ujjai, teljesen lemerevednek egy ilyen görcsös össze. félig behajtott állapotban, megszűnik az ízületek mozgása, stb. Olyan gyors lefolyású volt nála ez a történet, hogy az állandó hasi fájdalom jelent meg, nem mozgó ujjak rettenetesen fájdalmas, egyre szűkülő és behajló, és már ki nem egyenesedő, meg be sem hajlítható ujjak, nem hajló, egyre kevésbé hajló, majd aztán a végén már nem igazán hajló térd, és már elkezdett az állkapocs mozgás is beszűkülni. Na, véletlenül egy baráti társaságban találkoztam a szülőkkel, és valahogy ez feljött szóra. Ott sírtak, hogy szteroid, metotrexát, biológiai terápia egy 10 éves kisfiúnak, és ezt el lehet-e kerülni. És mondtam, hogy én nem tudom, hogy el lehet-e kerülni. Azt tudom, hogy felnőtteknél a klinikai kísérletekben elképesztő eredmények vannak. Én azt mondom, adjunk egy esélyt, mielőtt ezeket a borzalmas szereket egy 10 éves kisfiúra ráöntjük, és elkezdtük az életmódváltással kombinálni ezt a speciális posztbiotikumot.
1: Nem minden úgy marad, mint ahogy volt. Tehát, hogy ez legyen egyértelmű a hallgatóknak.
0: Szembe, azt hiszem, ezt ki
1: lehet. Hogyha utána tápláljuk a régi életmódunknak a dolgait, akkor
0: lassabban fog történni a dolog.
1: De akkor is segít, csak nem ilyen mértékben.
0: Így van. Uh-huh. Na most, ami a lényeg, 6 hét alatt a hasi fájdalom 100%-ban megszűnt. Az állkapocs fájdalom és mozgás korlátozott csak 100%-ban megszűnt. A kéz duzzanat az ízületekben 70, most már talán ott tartunk, hogy 80%-ban megszűnt. A kéz hajlíthatósága +90%, a kézfájdalom -90%, a térd hajlíthatósága +90%, a térd fájdalom -100%, tehát teljesen eltűnt, és a térdelésnél jelenti, tehát ha térdel a kicsi a beton, vagy füvön, vagy bárhol, akkor igazából 90%-a kevesebb fájdalmat érez. Azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél. Ez a kisfiú evez, meg tudja fogni az evezőt. Semmit nem tud megfogni. Ez a kisfiú horgászik, tehát fárasztja a halat, tekeri az orsót, kell hozzá az ujjad, és teniszezik, ne kell fogni az ütőt. Tehát elképesztő, ahová, jó, ezt tegyük hozzá, hogy 10 éves, tehát a regenerációja, ha visszakapja a szervezet az önrendelkezés, borzalmas gyors regenerációja van. Na, ez így már azt gondolom, hogy egy érdekes történet. És akkor ilyen hatásokat látunk az általad említett kórképekben is, autoimmun betegségekben, pszoriázisban, reumatoid artritisben, aztán ilyen IBS, IBD, ahol már ugye érintett ez a gyomorbélrendszer.
1: Hát, amikor ezek a betegségek elhangzanak, akkor a hallgatóknak a füle szerintem 10-szer akkorára nyílik, mert ezt csak az az ember tudja, aki ebben szenved, igen, hogy napi szinten milyen óriási dolgokkal kell megküzdenie.
0: Síbó, ami az az állandó, nagyon erős puffadásról beszélünk, amikor is nem tudsz mit csinálni, mert rossz baktériumok költöztek föl a vékony beledbe. Ha elkezdesz antibiotikummal menni, akkor az a baj. Szóval egyszerűen életmódváltással meg lehet oldani, de hosszú-hosszú idő, és kevés embernek van kitartása. Crohn, colitis ulceróza, ugye? Állandó hasmenéses állapotok. Tehát egy nagyon kedves barátom felesége hívott föl, hogy most már 4 hónapja megy a hasa, nem tud mit csinálni, semmi nem állítja meg. Érdés, mond, 3 napnál már kezdődtek a pozitív változások, 1 hét múlva rendeződött a történet. Ha nem látom, nem hiszem el. Na, ez egy természetes anyag, és figyelj, Tibi, nincs negatív mellékhatása. Na, és akkor innentől kezdve jutottunk el oda, hát ahová holnap fogunk menni, hogy mi az a posztbiotikum, mi köze van ehhez Hippokratésznek, és hogy hogyan jutunk el a mai modern termékekig.
1: Jó. Hú, de jó. Nagyon örülök neki. Holnap folytatjuk, jó? Köszönjük, doktor úr, szép napot neked, szia!
0: Sziasztok!

0: Jönnek a frissek Danival, ugye 9 órakor friss hírek, és utána pedig a következő órában itt a Best reggelben belevetjük magunkat a Nyíregyházi és a környéki nyári programokba, és hogy milyen idő várható, hát szeles napos nyári idő lesz a mai napon itt Nyíregyházán. A sok napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, és lehet záporzivatar. 14 órától akár kiadós eső is várható ma Nyíregyházán. Az északnyugati szél lesz erős, és délután pedig 24 fok lesz.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyest és friss istvelőket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodát.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre, 10% kezdő befizetéssel, karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
4: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Megkezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon. Csaknem 900-an futottak a tokai éjszakában. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok. Július 15-ével megkezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon, amely augusztus 20-áig tart. Ez idő alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. A nyíregyházi törvényszék közölte, polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama. Kivételt a soron kívüli vagy más rövid határidőhöz kötött ügyek intézése képez. Büntetőügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat, a határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bírósági kezelőirodák ezen időszak alatt is a megszokott munkarend szerint tartanak ügyfélfogadást, így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, beadványaikat benyújthatják, és az iratokba is betekinthetnek. Július 15-e a bíróságok napja, így ekkor az ügyfélfogadás Szabolcs-Szatmár-Bereg valamennyi bíróságán szünetel. Sikeres volt az idei Tokaj Night Run, csaknem 900-an húztak futócipőt. Az eseményre több száz nyíregyházi érkezett. Mások mellett a Vitaktív Egyesület és az Ötvös József gyakorló általános iskola tanulói is képviseltették magukat. Érkeztek indulók az ország más pontjáról, Zalaegerszegről, Székesfehérvárról, Budapestről és határon túlról, Szlovákiából is. A futást fényállomások és a zenekarok színesítették, közölték a szervezők. Megtartotta idei diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. A záróvizsgákon idén több mint 1000 végzős hallgató adott számot tudásáról. Közülük mintegy 840-en vették át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten, felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken vettek át oklevelet, írja a nyíregyháza.hu. Szabó György rektor az eseményen elmondta, az egyetem képzési portfóliója széles, az informatikai és a gazdaságtudományi kar meghatározó mind a hazai, mind a külföldi jelentkezőknél. Nagy jelentőségű egyedi képzése is van az egyetemnek emellett, ilyen például a pilóta képzés. Hozzátette azt is, idén csaknem 10 000 jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetemre, közülük mintegy 3500-an első helyen jelölték meg az intézményt. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig

Programtippek a Best reggelben. Holnap lesz a Majorett Gála, most már a 12. nyári nagy koncert. Szabolcsi koncert, fúvószenekar és Majorett csoport várja önöket szeretettel holnap este 7 órától Sóstón a Krúdi Vigadó előtti sétányon. Akik még részt vesznek, tűzmadarak, virágszirmok, kék delfinek, csillagok Majorett csoport. Hogyan főznek a régészek? Hát ez is ki fog derülni majd. Nem is olyan sokára, július 25-én a régészet és a gasztro találkozása különleges élményt ígér Nyíregyházán a Múzeum faluban, Tűz fölött, Föld alatt címmel, és itt pedig a nap folyamán több korszakból származó ételt valósítanak meg ismételten, a neolitikumtól egészen a középkorig, hiszen amióta emberiség van, enni szeretünk, csak hát ugye nem azokat az ételeket fogyasztottuk annó, mint amiből most válogatunk. Érdekes a program, Tűz fölött, Föld alatt régészeti gasztronómiai fesztivál, július 25, szombat, reggel 9 órától a Múzeumfaluban.

0: Nyugodt napnak tűnt a tegnapi, legalábbis, hogyha sétálgattunk a városban itt Nyíregyházán, de lehet, hogy a katasztrófa védelemnél más volt a helyzet. Kiderül Rutkai Dér Viviantől. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt, hello Norbi, valóban igazad van, mert hogy idézőjelbe jelentős tűzoltói beavatkozás nem történt tegnap a térségben, viszont azért volt olyan jellegű eset, ahol szükség volt a tűzoltóknak a beavatkozására. Például egy húsfüstölő, és benne húsok égtek Tiszavasváriban, a Balcsy-Zsilinszky utcában. A helyi önkormányzati tűzoltók egy gyorsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet, személyisérülés nem történt. Ezt a tiszavasvári egységet máshova is riasztották. Tegnap este száraz hű és szemét lángolt 200 négyzetméteren Tiszavasváriban a Széles utcában. Ott, ahogy említettem, a helyi tűzoltók egy gyorsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a szabadtéri tüzet, személyisérülés szintén nem történt. Két személygépkocsi ütközött össze szerda délután Nyíregyházán a Nagyvárad utca elején. A nyíregyházi tűzoltók áramtalanították a járműveket, a forgalmi akadályt megszüntették. Úttestre dőlt forgalmi akadályt képező fát távolítottak el az újfehértói önkormányzati tűzoltók a Téglási Újvárosi utcából. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók pedig városukban, a Kajdó utcában távolítottak el egy távközlési légvezetékre szakadt ágat gépezetes tolólétra segítségével és motoros láncfűrés használatával. Én köszönöm a figyelmet, szép és nyugodt napot mindenkinek.
0: Mi pedig köszönjük a híreket és jó munkát, szép napot, szia!
2: A nyíregyháziak!
3: A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik!
2: A jó zenéket szeretik! So what's not supposed to be about
3: baby? Get free of the vibe and stop acting crazy! Imádják a legjobbakat!
2: Imádják a legjobbakat!
4: Oh, jöttem, mint egy hurikán! Oh, láttam minden éjszakát!
3: Igen, mindenből a legjobbat!
2: A legjobbat!
4: I don't wanna ride.
5: Ez a 103.9 Best FM.
3: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Stefan.
1: Stefan. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
1: A szívnek.
0: Szerintünk nem csak a 20 évesek

Ma reggel is így csütörtökön Best reggel, és ma reggel is programtippek, ne feledkezzen meg a mozgás öröméről, nyáron sem, erre tökéletes megoldás a fittesték. Hétfő, kedd és péntek, ezek az érintett napok, minden hétfőn gerinctorna van, minden kedden pilates, és holnap például, hiszen holnap már péntek, zumba lesz, mindig 6 órától. A programok pedig a Sóstói tó és a Sóstói piac közötti füves, fás területen vannak, kellemes zöld környezetben, minden korosztály számára nyitottak, és persze ingyenes. Panyola Fest is közeledik, július 31, ugye a hónap végén, és egészen augusztus 2-áig tart. Többek között Pardogras, Tárkányművek, Szatmár Banda, és még sokan mások. Mellette pedig kóstolhatjuk a szatmári finomságokat, a szatmári gasztróval ismerkedhetünk meg. Nagyokat lehet kerékpározni a Szabos mentén, és bizony-bizony terülterű asztalkám lesz majd a panyolai pálinkákból.

0: Ünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a főtaxitól. Folytatódnak a munkálatok a mai napon is Nyíregyháza és a megye területén. Tartanak még az erős áramú és optikai hálózatbővítések, melyek több útszakasz forgalmát is érintik. A 38-as főútvonalon közvilágítási oszlopok cseréje zajlik, ezért a Tokaji út lakott területen belüli szakaszán 40 km per órás sebességkorlátozás lépett érvénybe. A Vasvári Pál utca továbbra is munkaterület, forgalomkorlátozásra számítsanak. Körültekintőek legyenek Nagykáló és Nyíregyháza között közlekedők is, ahol körülbelül egy 3 km-es szakaszon sebesség és forgalomkorlátozás van érvényben. Vezessenek óvatosak, óvatosan vegyék figyelembe a korlátozásokat. Legyen szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kíván a főtaxi.

elindult a csütörtök, hiszen már nem sokára délelőtt van, sőt, hát ki is mondhatjuk itt 9 óra után bőven, hogy ez már lényegében a délelőtti szakasz. Július 9-e van, és bizony nyáron kétféle ember létezik, aki a strandon napozik, és aki dolgozik, hogy ő is majd a strandon napozhasson. Viszont ne feledje, hogy a nyári munkában az a legjobb dolog, hogy a pénztárcánk hízik, miközben mi meg fogyunk az izzadástól és az olvadástól. És jó hír, hogy holnap már péntek, és közösen indítjuk a hétvégét. Én Simon Norbert vagyok, a folytatásban pedig itt a Besten érkezik Szendi Hajné.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Rubiszter számokat az ügyes kezekben.
2: És kevesebb káromkodás a munkanapon.
1: Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19.
3: Csempekert.hu.
4: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
5: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
4: Akár hitelre, 10% kezdőbefizetéssel, karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
6: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Augusztusban érkeznek az elszámoló számlák. Népszerű a nyári diákmunkaprogram. Októberben kezdenek a röplabdás lányok. Kis Dániel vagyok. Hamarosan készülnek az elszámoló számlák a lakossághoz. Hajnal András, a Nyírtávfő Kft. Ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, augusztus 3-án kapják majd készhez a fogyasztók a számlát.
8: 17 ezer darab lakossági vízmérőnk és közel 60 ezer darab költségosztó készülőnkünk van. Ezek mind távadósak és az okos mérés rendszerébe vannak bekötve. Gyakorlatilag gombnyomásra fognak hozzánk beérkezni az adatok. Az elszámolás pedig azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban fogyasztók által befizetett összegeket fogjuk majd szembe állítani a ténylegesen elfogyasztott mennyiséggel, és így jön ki az egyenleg, ami most idejében a fűtés tekintetében körülbelül mínusz 40 millió forint lesz, tehát ennyit fognak a fogyasztóink visszakapni. 60% a fogyasztóknak megtakarított, 40%-nak pedig majd rá kell fizetnie. Most is augusztusban a fogyasztóknak az öme 3 darab számlát fog kapni egyszerre, tehát az egyik az augusztusi tárgyhavi számla, a másik a fél éves használati melegvíz elszámolás, a harmadik pedig a fűtési elszámolás.
7: Népszerű a nyári diákmunkaprogram Nyíregyházán. Több mint 700 fiatal dolgozik a következő hetekben az önkormányzatnál és az önkormányzat által fenntartott intézményekben. A polgármesteri hivatalban, a könyvtárban, óvodákban vagy a strandon is vállalhatnak munkát a diákok. A városban két turnusban indították a programot. A második turnus augusztus 2-án indul. A szabad helyekre a 16 és 25 év közötti érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, írja a nyiregyháza.hu. A diákok napi 6 órában dolgoznak. Az október 10-i hétvégén rajtol a női röplabda extraliga új idénye. Már az első fordulóban rangadó vár a Fátumra. A legutóbbi bajnoki ezüstérmes Kaposvár a Magyar Kupában második Nyíregyházát fogadja. Az első hazai meccsen a Békés Csabát fogadják majd a Fátum játékosai. Az alapszakasz február 6-áig, az idény, amelynek végén a 8. és 9. helyezett búcsúzik, május elejéig tart. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva. Újra nagyon-nagyon kellemes, szép csütörtököt kívánok. Július 9-e van, ma a Lukréciákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Én nem is emlékszem, hogy találkoztam valaha is Lukréciával élőben. Persze a frakkot annak idején gyerekként szana szétnéztük. Mit jelent a név, nem sokára elmondom, aztán pedig Maglóczki Tibor kutyakiképzővel is beszélgetek. Töltsük együtt a következő 4 órát itt a 103.9-en, a Best FM-en.

Július 9-e van, és ma a Lukréciákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. A Lukrécia egy latin eredetű női név és jelentése Lucretius nemzetséghez tartozó nő. A név az ókori Rómában vált ismerté, leginkább Lukrécia történetéből, akinek tragikus sorsa a Római Köztársaság egyik mítosz teremtő eseménye lett. A középkorban ritkán használták, de a reneszánsz idején ismét divatba jött, főként az olaszoknál. A magyar kultúrában a Lukrécia a név sokaknak a Frakka macskák réme című rajzfilm sorozatból lett ismerős. Ebben a klasszikus mesében, amely 1971-ben indult és Bálint Ágnes írásai alapján készült, két elkényeztetett macska, Lukrécia és Szerénke állandóan bosszantják a ház kutyáját, Frakkot, ugye, aki egy vizsla. Lukrécia volt a fekete macska, aki méltóság teljesen, kissé lenézően viselkedett, mindig előkelő modorral, míg Szerénke volt a fehér, kicsit naívabb cica. Frak folyamatosan harcban állt velük, ami sok humoros jelenetet szült a sorozatban, és hát a gazdik mindig nagyon jól fésültek voltak, és kicsit kockára voltak rajzolva. A Lukrécia név viselője egyébként általában kedves, erős, méltóság teljes személyiségként jelennek meg a néphiedelmek és az irodalmi ábrázolások alapján. Isten éltesse a név viselőit!

0: Maglóczky Tibor kutya kiképzővel elkezdtünk arról beszélgetni, hogy hogyan is lehet pórázhoz szoktatni a kutyát, mert ugye ez az első lépés, hogy rendesen mellettünk sétáljon a négy lábú kedvencünk. Ezt követően megvizsgáltuk, hogy hogyan kell a pórázt használni, és milyen pórázok vannak, de hát nyilvánvalóan a pórázt valamire rákattintjuk.
1: Na most ehhez milyen nyakörvüket használhatunk? Hát az nagyon fontos, hogy egy sima egyszerű textil vagy bőrnyakörv is alkalmas lehet erre a feladatra, de nem mindegy, hogy hogy tesszük fel a kutyára. A nyakának a felső részére kell feltenni.
0: Már hogy oda tehát méred?
1: Nem nyakláncként viseljük, aha, hogy rátesszük, és akkor lóg a nyaka alsó részén, lelóg a mellkasáig, és akkor ugye sokan szokták sajnálni a kutyát, hogy jaj, szegényen nyakörv van. Hát én megnézném azokat az embereket, akik így állnak a kutyához, hogy mondjuk egy 50-60 kilós neveletlen kutyát hámban elkezd sétáltatni,
0: és akkor repül utána. Igen.
1: Igen, repül utána, mint egy sárkány. Tehát azért tudnunk kell kontrollálni a kutyát, és vannak olyan egyedek, meg olyan fajták, de inkább a fajtákon belül az egyes egyedek. Főleg, hogyha a szocializációja kimaradt, későn kapcsol a gazdi, hogy jaj, de jó lenne már, ha tudna sétálni, és 1-2-3 éves a kutya. Tehát ugye kimaradt a lényeg. És akkor ezt oldjuk meg. Tehát egy ilyen nagy testű, nagyon erős kutyánál.
0: Lazanyakörvel vagy hámmal azért ez nem lesz egyszerű.
1: Lazanyakörvel nem. Tehát a lazanyakörvből ki fog bújni, a hámban ha nem tud kibújni, a hámból is ki tud
0: bújni. Jaj, bodzamája, hogy csomóból kibújt, igen.
1: Vagy megrántjuk a hámot és lerántjuk a kutyáról. Tehát ilyet is láttam már, meg én is jártam már így, mert úgy hozták oda a kutyát, hogy ó, minden olyan lazára volt engedve, hogy jó, hát buksival semmi baj nincs. Jó, mondom, gyere, buksi, megrántottam egy picit, lerepült a hám, a kutya meg ment világgá, de meg lett, mert megoldottuk.
0: Most látszik, hogy szóval, te húzod meg a pórázt, mi a különbség, látod?
1: A biztonságos felszerelés, ugye?
0: Igen, arról beszéltünk, hogy ez nagyon fontos, igen.
1: Biztonság, és a célnak megfelelő legyen.
0: Igen.
1: Tehát lehet bőr vagy textilnyakör, de a kutya nyakának a felső részére kell feltenni. Nem túlszorosan, de nem is túl lazán.
0: Az igaz, mondjuk hogy oda kell tenni az ujjunkat?
1: Nyilván most az, hogy rövid szőrű, hosszú szőrű kutya, ugye a hosszú szőrűeknél azért kicsit jobban meg kell húzni,
0: igen,
1: mert az a szőr ki fog csúszkálni alóla, és egyből belazul, de mondjuk két ujjam befér alá, nem túlszorosan, de nem is túl lazán, az úgy nagyjából jó, és akkor irányítható a kutya, mert így már nem tudja kihúzni a fejét,
0: igen,
1: a nyakörvből, még ha akarná sem. Hát vannak ugye a fémnyakörvek, itt a magyar elnevezésekkel van általában a probléma, ezt én azt szoktam mondani mindig. Igen, mert van folytó nyakörv, akkor mindenki arra asszociál, hogy jaj, a kutyát folytogatják, pedig nem. Tehát ott is az a lényeg, a folytó nyakörv, ugye azért folytó, mert egy hurok, és ha megfeszítjük, akkor az elvileg folythatja a kutyát, de nem úgy kell használni. Tehát nem folytani kell a kutyát, hanem az rá tud szorulni, és pont az a lényege, hogy a nyaka felső részén marad, és ott tudok neki impulzusokat adni.
0: Ugye? Amit mondtál, vagy, hogy oda kéne tenni, akkor ez már eleve ott van. Aha.
1: Igen, vagy klasszikusan ugye a rossz elnevezése a szöges nyakörv, ugye akkor meg azt hiszik, hogy szögeket rángatunk a kutya nyakán, és az szétszurkálja a kutyát. Ott is az van, hogy kis felületen érintkezik a visszafordított része ennek a nyakörvnek, ugye kis felületen érintkezik a kutya nyakával, ezért azt szoktam mondani, hogy mondjuk egy 60-70 kilós nagyon erős kutya, és az 50 kilós hölgy gazdi, ugye már nincs olyan fizikummal,
0: nyilván,
1: de egy ilyen nyakörvön keresztül sokkal kisebb energiabefektetéssel tudja kezelni a kutyát, illetve folytónyakör, folytólánc. Ugye, klasszikus példa, elterjedtek a retriever pórázok.
0: Na.
1: Mi a marketing? Az a marketing, hogy a retriever póráz az egy textil anyagból van, vékonyabb vagy vastagabb, általában kör keresztmetszetű, és mit tudom én, fél centi, egy centi, két centi átmérőjű, henger alakú póráz, ami egy hurok. Tehát, hogyha azt mondom, hogy ez egy folytópóráz, akkor mindenki szívbajt kap, hogy ja, úristen, nem folytogatjuk a kutyát. Ha azt mondjuk, hogy a retriever póráz,
0: tényleg,
1: de jó! Na, nem is teszünk rá folytót, mert retriever póráz használunk, igaz? Ami egy folytó hurok. Na, és ha jó a marketingje, akkor ezt így eladják, vagy hallottam már egy kiképző, ki kiáltotta, hogy a saját találmány.
0: Na,
1: de nem ez a lényeg. Tehát a lényeg, hogyha visszakanyarodunk oda, például retriever póráz, nagyon hasznos, jól tudjuk használni, de ugyanúgy működik, mint egy folytólánc. Csak textília, nem fém.
0: Ennyi.
1: A textília tud nyúlni, tehát ezt meg kell nézni, hogy jó minőségűt kell venni, mert a nyúlós pórázokkal magunk alatt vágjuk a fát.
0: Hát hogy?
1: Hiába rántom meg, nyúlik a 30 centisre hagyott póráz nyúlik 2-3 centit, az mindig időveszteség, és ha az nyúlik, akkor elkezdjük húzni a kutyát. Ha mi meghúzzuk a kutyát, akkor a kutya meg minket kezd el.
0: Egyértelmű.
1: Tehát ez nem jó megoldás. Tehát jó minőségű, ami nem nyúlik, azzal be tudunk avatkozni, mert fontos, hogyha megrántjuk a pórázt, akkor vissza is kell lazítanunk abban a pillanatban. Uh-huh. Ezért mondtam, hogy egy, vagy akár sorozatban több pórázrántással figyelmeztetjük a kutyát, de minden gyakorlat laza pórázról indul, és laza pórázom ér véget. Kettő között annyiszor avatkozom be, hányszor szükséges, de azt beszéltük, hogy függőleges beavatkozások szükségesek, ha bal láb mellett viszem a kutyát, és bal kézzel kezelem a pórázt.
0: De hogy mi a helyzet, hogyha pont fordítva szeretnénk ezt csinálni, tehát jobb láb mellett vinnénk a kutyát, legközelebb ezzel folytatjuk.

Július 9-e van, mondom, miről híres a mai nap, ne felejtsük el felköszönteni ma a Lukréciánkat. Ez egy ritka név, nagyon kevesen viselik szerintem ezt ma idehaza. Na, nyissunk 1818-al, amikor is a Waterloo-i csata után száműzték Napóleont Szent Ilona szigetére. Az angolok a császárt távoli elszigetelt helyre akarták elűzni, hogy ne tudjon többé visszatérni a politikai életbe. Ez egyébként sikerült is, mert hogy Szent Ilona szigete a Dél-Atlanti óceánon található, Afrikától is több ezer kilométerre. Napóleon itt töltötte élete utolsó éveit, amíg meg nem halt, ez 1821-ben történt. A szigeten ma is őrzik a házát és a sírhelyét, amely sok látogatót vonz. Ez az esemény a modern Európa történelmének egyik lezáró fejezete volt. Menjünk tovább 1877-be, amikor is megszületett Ottorino Respighi, olasz zeneszerző, aki a 20. század elejének egyik legjelentősebb olasz zeneszerzője volt. Legismertebb művei közé tartozik a Róma fenyői, vagy éppen a Róma kutya. Ezek szimfonikus költemények. Művészetében gyakran merített az olasz reneszánsz és a barokk zenei hagyományaiból. Munkásságával hozzájárult a klasszikus zenei repertoár gazdagításához. Rómában hunyt el 1936-ban. Tom Hanksnek ma van a születésnapja. Napjaink egyik legismertebb filmsztárja, 1956-ban született, sokoldalú, hiteles. Olyan filmekben láthattuk, mint a Forrest Gump, a Ryan közlegény megmentése, a Számkivetett. Kétszer nyert Oscar-díjat a legjobb férfi főszereplő kategóriában. Nem csak színészként, hanem producerként és rendezőként is ismert. Munkássága nagy hatással van a modern amerikai filmiparra. Ezen a napon vette fel Bob Dylan az első albumát 1962-ben, nos, ekkor kezdte el tehát a profi zenei karrierjét. Az első albuma egyszerűen csak a Bob Dylan nevet kapta, és főként tradicionális folkdalok feldolgozásait tartalmazta. Bár akkor még nem aratott nagy sikert, megalapozta későbbi forradalmi dalszövegírói karrierjét. A 60-as években ő lett az amerikai folkzenei mozgalom egyik meghatározó alakja. Dalai a társadalmi igazságosságért és a békért szólaltak fel. Menjünk tovább Fettellel. 1982-ben született ugyanis Sebastian Vettel, a német Forma 1-es pilóta, négyszeres világbajnok, 2010 és 13 között sorozatban nyerte a címeket a Red Bull-lal. Kiemelkedő tehetségét már fiatalon bizonyította, sokan Michael Schumacher utódjaként emlegették. Később a Ferrarihoz szerződött, ahol szintén versenyképes pilóta maradt. 2022-ben vonult vissza az aktív versenyzéstől, hát sokan példaképként tekintenek rá. Nagyon sportszerű volt, nagyon-nagyon sokat tesz, és tett is a környezetvédelemért, és hát én imádtam, hogy mindig vigyorog. Ezen a napon jelent meg az Amazon online könyváruház első hirdetése 1995-ben, tehát ezen a napon indult el az Amazon.com. Ez eredetileg kizárólag könyveket árult, aztán sokat fordult a világ. Az online kereskedelem úttörőjeként az Amazon gyorsan bővült, néhány év alatt a világ egyik legnagyobb internetes áruházává nőtte ki magát. Napjainkban már szinte minden termékkategóriát lefed, sőt, saját streaming és felhőszolgáltatásokat is üzemeltet. 2006-tal zárjuk le a mai kalendáriumunkat, amikor is felavatták ezen a napon a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem új Q épületét. Az egyetem infoparkhoz közel eső területén kapott ez helyet. Egy modern oktatási és kutatási központról van szó, ahol több kar is helyet kapott. Az épület kialakítása a 21. századi mérnökképzés igényeinek megfelelően történt. Azóta is kiemelt szerepet játszik a hazai műszaki felsőoktatásban. A hallgatók és az oktatók fontos bázisa lett az innováció és a fejlesztés területén. Na, ez volt mára a kalendárium.

Szendi Hajni vagyok, és mondom, hogy alakul a holnapi nap időjárása. Gumoly felhős, napos időre számíthatunk idehaza. Egyébként alapvetően a napsütésé lesz inkább a főszerep, de néhol zápor, zivatar kialakulhat, rövid ideig fog ezt tartani. Az északi a szél veszíthet az erejéből holnapra. Hajnalban 9-18, délután 25-32 fok valószínű.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ismét útra kelnek a szűrőbuszok. Öt változás az élvonal mezőnyében. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Ismét útra kelnek az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai. Július 16-án Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik a jármű. Cégény Dányár lakossága vehet részt ingyenes vizsgálaton. Mások mellett szájüregi szűrésen, neurológia és karotisz ultrahangon, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri rizikóbecslésen, diabétesz rizikóbecslésen vehetnek részt az érdeklődők. Szükség lesz a tajkártyára is. További részletek az Egészségfejlesztési Iroda Fehér Gyarmatjárási Közösségi oldalán olvashatók. Változás az élvonal mezőnyében. A beérkezett nevezések feldolgozása után az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága véglegesített, amelyből kiderül, hogy mely egyesületek vehetnek részt a 2026-2027-es bajnoki szezon megyei első osztályú férfi felnőtt bajnokságában. A megyei másodosztályban a legjobb feljutó helyen végző, egyben amatőr licenszel rendelkező Bogár csapata nem vállalta az élvonalbeli kihívást, akár csak a legjobb kieső Gyulaháza sem. Viszont a második legjobb helyen végző licenszer rendelkező Filó Ese vállalta ugyanakkor a felkérést, és az első osztályban indul majd. A Tisza Vasmári pedig búcsúzik a megyei élvonaltól, tudatta a területi igazgatóság. A következő bajnoki szezonban az összesítés után a Baktaló Rendháza, a Csenger, a Filó Ese, a Gergely Ugornya, az Ibrány, a Kótaj, a Mándok, a Nagydobos, a Nagyecsed, a Nyírbátor, a Nyírmegyes, a Sínyő, a Szakoly, az Új Dombrád, az Újfehértó és a Mássáros-Namén csapata alkotja az első osztályt. Az élvonalbeli pontvadászat a tervek szerint az augusztus 8-9-i hétvégén rajtol. Fontos határidő a felsőoktatásban, a felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét is az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. A sorrend módosításokkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető. Az ősszel induló képzések ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Friss hírek, információk egy óra múlva, tehát délben jönnek majd újra. Kellemes szép csütörtököt kívánok, Szendi Hajni vagyok. Július 9-e van, a határfelhívás napja, hogy ez mit jelent nem sokára, kiderítjük, aztán felköszöntjük szülinapja kapcsán Tom Hanks-et is.

Ma egy olyan nap van, amiről szerintem nagyon-nagyon keveset hallunk, mert hogy tulajdonképpen nem is olyan régi világnap, hát mondjuk az, hogy valami hasonló. Egészen pontosan ma van a határfelhívás napja, minden évben július 9-én ünneplik ezt meg. Először 2022 körül jelent meg a nemzetközi megemlékezésként a nap. Az a célja, hogy emlékeztessen minket, embereket a bennünk élő vágyakozásra, az ismeretlen felfedezéseiren. Akár szó szerint, akár átvitt értelemben. Ez a nap a bátorságot, a kíváncsiságot és az új távlatokra való nyitottságot szimbolizálja. A horizont jelképezi azokat a lehetőségeket, amelyeket még nem fedeztünk fel. Legyen szó egy új ország felfedezéséről, egy kreatív projekt elindításáról, vagy saját magunk belső átalakításáról. A nap arra ösztönöz mindenkit, hogy kilépjünk a megszokott kereteink közül. Túrázzunk, keressünk új élményeket, tanuljunk új készségeket, vagy kezdjünk bele egy önismereti utazásba. Ez lehet egy egész napos kirándulás, egy szakmai kurzus elkezdése, de teljesen új hobbikat is felkutathatunk. Világszerte közösségek szerveznek ezen a napon programokat, csoportos túrák indulnak, kreatív workshopokon lehet részt venni, előadásokat hallhatunk az ismeretlenről. Sok helyen szabadtéri eseményeket is tartanak, például hajókirándulásokat, hegymászó expedíciókat, de persze, mivel hát a világűrről sokat tudunk, de oly keveset, ezért rengeteg a csillagászati est is ilyenkor. Egyébként nem csak fizikai kalandokról van szó, mert hogy ez a nap arra is bátorít, hogy új könyveket olvassunk, új szakmai ismereteket szerezzünk, vagy bővítsük a látókörünket nyelvek, kultúrák terén. Ez az értelmi felfedezés is része a horizontunk tágításának. Az önkifejezés, a belső félelmekkel való szembenézés, az új kapcsolatok kialakítása is a nap üzenetéhez tartozik. A belső utazás legalább olyan fontos, ugye, mint a külső, hiszen a személyes átalakulás is új horizontokat nyit meg. Sokan meditációval, jógaórákkal vagy spirituális elmélyüléssel teszik ezt a napot különlegessé. Az ünnep arra ösztönzi az embereket, hogy elcsendesedjenek és meghallgassák a belső hívásokat. Szerveznek fotó, festmény, írópályázatokat, ezek témája mindig a horizont, legyen szó tájról, emberi kapcsolatokról vagy álomképről. A nap része a fizikai aktivitás is, mehetünk a szabadba edzeni, biciklire pattanhatunk vagy futhatunk egyet, és hát a társadalmi fókusz is kiemelt, gyermekprogramok, iskolai órák, közösségi beszélgetések során új perspektívákat nyithatunk meg. Vannak digitális kampányok, szóba kerül a fenntarthatóság és a környezetvédelem, és hát azt gondolom, hogy ez a mai nap kell, hogy inspiráljon minket, szóval kicsit tágítsuk a horizontunkat. Én rengeteg ötletet mondtam, hogy ezt hogy tehetjük meg. Egy picit tényleg a hallgatóink közül tessék megígérni, hogy mindenki egy kicsit ma tágít a horizonton, jó? Legyen az tényleg egy könyv, amit már régóta el akartam olvasni, akkor le kell venni a polcról, vagy napok óta szeretnék elmenni, nem tudom futni, akkor tegyük ezt meg. 10 éve nem beszéltem a legjobb barátommal, hívjuk fel, vagy üljünk le és tervezzük meg, hogy a következő 1-2 évben milyen új tájakat szeretnénk megismerni, hova akarunk elutazni. Oké? Okay?

0: Hihetetlen, hogy mennyire szalad az idő. Ma utoljára beszélgetek Paprika szemész szakorvos retina specialistával. Itt van velünk a vonal túl végén. Üdvözlöm, Erika!
1: Jó napot kívánok!
0: Egyébként nem utoljára beszélgetünk, csak most ezt a 20 adásból álló sorozatunknak van ma a záró epizód, de lehet, hogy pár év múlva újra beszélgetünk majd, mert olyan dolgok történnek itt majd abban az orvosi részben, hogy csak lesünk, mint a moziban. Na hát a lényeg, hogy arra gondoltam, hogy zárjuk ezt a sorozatot olyan dologgal, ami azért nagyon sok embernél elő szokott fordulni. Hát talán az árpa, ugye, ami megjelenik a szemen, az egy kellemetlen és még ronda dolog is, de én úgy tudom, ha időben elkapják, akkor kenőcsökkel jól kezelhető, és nem kell műteni, de lehet, hogy rosszul tudom.
1: Nem teljesen jól tudja, így van. Tehát az árpa az egyébként nagyon rémisztő szokott lenni, és mindig hétvégén alakul ki.
0: Egyértelmű.
1: Ez a tapasztalatunk, egyértelmű. Ugye ez nagyon sokszor olyan nagy szemhéj duzzanattal is járhat, hogy a szem az nagyon duzzadtá válik, vörössé válik, akár ki se tudjuk nyitni a szemhéjunkat, és ugye ez nagyon megrémíti a betegeket, de azt tudni kell, hogy szerencsére ez a látást abszolút és semmilyen módon nem befolyásolja, tehát maradandó látáskárosodás nem okoz a szemgolyóra, ez nem tud átterjedni, de mindenféleképpen ellátást igényel. Ugye itt az árpa az tulajdonképpen azért alakul ki, mert a szemünk kötőhártyáján, ugye a szemhéjunk belsejében nagyon sok pici olyan apró kis mirigy van, amelyek a könnyet termelik, és ezeknek nagyon-nagyon vékony a pici apró kivezető csőve, ami a szem előső felszínére ki tudja üríteni ezt a könnyet, és ez akármilyen kis porszemcse, smink, vagy bármi belenyúló piszkos kézzel a szemünket, ezt a kis pici kivezető csövecskét ezt el fogja zárni, és tulajdonképpen ez a kis mirigy nem tudja kiüríteni a könnyet megfelelő mértékben, és tulajdonképpen ott felhalmozódik, és egy gyulladásos massza fog keletkezni. Tehát ez az etiológia eredet így alakul ki. Na most ez lehet belső árpa, lehet külső árpa, tehát akár, hogy lehúzzuk a szemhéjunkat, így szokták a beteget mutatni egyébként, hogy úgy lehúzzuk az alsó szemhéjat, és ott belül van egy ilyen kis piros dudor. Uh-huh. Igen, hát általában legtöbbször így szokott kinézni az árpa, de ez lehet ugye kívülről is. Például a diabétesz egyébként hajlamosít önmagában ilyen árpák megjelenésére, és elég gyakran vissza is térhet, vagy különböző munkahelyek, ahol ugye piszkos poros közegben dolgozunk, de akár a hosszú időn keresztül a légkondiban dolgozóknál is előszokott, légkondicionál mellett dolgozóknál is előszokott fordulni gyakrabban. Felnőtteknél, gyerekeknél egyaránt előfordulhat, időseknél is nagyon gyakran látjuk egyébként. A lényeg az, hogy nem kell tőle félni, megijedni. Vannak megfelelő kenőcsök, legfőképpen a szteroidos kenőcsöket szoktuk előnyben részesíteni. Hát ugye szemészetben sajnos nagyon kevés szteroidos kenőcsök van, konkrétan egyféle.
0: Na.
1: És ezt bele szoktuk kenni a szembe és a szemhéjra. Illetve van még egy nagyon jó kis manőver, az az éjszakai párakötés, amit meg lehet próbálni felrakni a szemre. Ugye ez azért van éjszaka, mert hogy ugye az egész szemünket le kell takarni, egy párakamrát képezni, és így ez az esetek jelentős százalékában ez az árpa ki tud fakadni magától.
0: De ilyenkor ott folyik az a dzsuba, ott ki majd, ha ki
1: igen, fakad. Igen, pontosan így van, és akkor ezt szoktuk is mondani, hogy lehet nyugodtan egy picit masszírozni, hogy hagy ürüljön ki, amennyire lehet, természetesen a szteroid kenőcsök, tehát a gyulladásgátló kenőcsök használata továbbra is javasolt, de abban az esetben, hogyha ez egy-két héten belül azért nem múlik el, akkor hát sajnos van egy árpa műtétre lehetőség, ami ugye egy helyi érzéstenítésben történik, ez egy kicsit kellemetlen, mert ugye nyilván a szemhéj adni egy érzéstenült injekciót, ez egy kicsit kellemetlen, de maga a beavatkozás az nem fájdalmas, és akkor tulajdonképpen ezt kivágjuk, így mond, ezt az árpát, kitisztítjuk a bennékét, és akkor ezután nagyon szépen meggyógyul, de természetesen nem ez az elsődleges, hanem megpróbáljuk először egy kenőcse konzervatív módon ezt az árpát meggyógyítani, úgymond. De sajnos sokszor vissza szokott térni ez a tapasztalat.
0: Lefordul az, hogy valakivel találkozunk, tiszta vér a szeme, megkérdezzük, mi történt, húzatot kaptam, ugye szoktam mondani, de hát ez általában kötőhártya gyulladás.
1: Igen, tehát ez a piros szem, ez mindenféleképpen szemészeti vizsgálatot igényel, ugyanis lehet vírusos, lehet bakteriális, akár gombás, vagy súlyos a fertőzés is, ami hát a kötőhártyát érinti legtöbbször, akár járhat váladékozással, vagy váladékozás nélkül, de legtöbbször ugye ez felülfertőződés következtében esetben mindig egy bakteriális fertőződés lesz a vége, amikor ugye a megfelelő antibiotikumos terápia szükségessé válik. Anélkül is esetleg meggyógyulhat, de nyilván sokkal hosszabb idő, és ugye nem nincs értelme kockáztatni a szemet, hogy esetleg egy súlyosabb gyulladás, akár a szaruhártya gyulladása is kialakuljon. Úgyhogy mindenféleképpen, hogyha piros a szemünk, akkor ne próbáljuk meg kamillával borogatni, vagy bármiféle. Igen, mert ugye ez nagyon sokszor szokott lenni, hogy a kamilla az egyébként tényleg egy nagyon jó növény, de a kötőhártya nem szereti. Tehát akár allergiás tüneteket is produkálhat valaki, hogyha érzékeny ugye a kamillára, és még nagyobb duzzanatot, még nagyobb problémát okozhatunk. Tehát igazából az antibiotikumos szemcseppeken kívül, hogyha bakteriális fertőzésünk van, akkor nem szükséges más a szemre. Ez nagyon szépen egy néhány napon belül, általában egy héten belül nyom nélkül meggyógyul. Hogyha csak a kötőhártyát érinti, akkor a látást nem szokta befolyásolni egyébként, tehát kicsit homályosabb a látása a betegeknek, de ez általában az erős könnyezés miatt, meg hát a dörzsölés miatt is szokott kialakulni.
0: Igen, pedig mindig mondják, hogy ne dörzsöljük a szemünket.
1: Igen, nehéz ezt megállni, de tényleg az a legjobb, hogyha nem jön bele, ugye mennyiben ilyenkor plusz fertőző forrást vihetünk be a kezünkre, és természetesen az cseppeknek, az antibiotikumos cseppeknek a használata is mindig úgy kell, hogy történjen, kellene, hogy ugye tiszta kézzel kellene csepegtessünk, és hozzányúljunk a szemünkhöz.
0: Húszadást beszélgettünk végig, doktornők. Húszat. Na.
1: Így van.
0: És rengeteg
1: így
0: mindenről
1: van,
0: esett szó. Igen. Hogyan lehet megőrizni a látásunkat? Fényvédelem, kütyük rövidlátás, szűrések, száraz szem, kontaktlencse, műszempilla, diabétes, makula degeneráció, magas vérnyomás, sérülések, hájogok, daganatok, szemműtét, ha nem akarunk szemüveget, látásvesztések, szemfenék trombózis, üvegtest, árpa, kötőhártya, gyulladás, hogy csak egy párat emeljek ki a témákból. Én azt gondolom, hogy ez összességében inkább az a konklúziója ezeknek a dolgoknak, amellett, hogy rengeteget tanultunk öntől, és szerintem nagyon sok jó tanácsot kaptunk, hogy évente egyszer menjünk el a szemorvoshoz, nem csak akkor, hogyha szemüvegesek vagyunk. Legalább ezt engedjük meg magunknak.
1: Így van, és van lehetőség szűrővizsgálatokra is egyre több helyen, tehát ugye akár társadalombiztosítás formában, akár önköltséges formában nagyon sok lehetőség áll a rendelkezésünkre, és még ami nagyon fontos, ha akut, nagyfokú látásomlásunk van, akkor viszont ne halogassuk, tehát akkor ne várjunk az előjegyzésre, hanem menjünk, hogy legyen esélyünk. Így van.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

Szendi Hajni vagyok, és áttekintjük egy kicsit Tom Hanks karrierjét, életét. Az amerikai színész, producer és rendező 1956-ban született július 9-én. A világ egyik legelismertebb filmszínészeként tartjuk számon. Karrierje során számtalan díjat nyert, köztük két egymást követő Oscar-díjat is a Philadelphiával 1993-ban, majd rá egy évre a Forrest Gump-pal is. Különleges tehetsége abban rejlik, hogy rendkívül hitelesen tud megformálni ilyen hétköznapi embereket, így az alakításai közel állnak a nézőkhöz. Gyermekkor egyébként nem volt egyszerű. Elváltak a szülei, így sokat költözött, de kitartása, nyitottsága a színház és a filmek felé nagyon hamar megmutatkozott. Karrierje a 80-as években indult be vígjátékokkal, mint például a Big, magyarul úgy futott a film, hogy Segítség felnőttem, majd drámai szerepei tették halhatatlanná. Olyan filmekben láthattuk, mint a Ryan közlegény megmentése, a Számkivetett, a Terminál, az Apollo 13, illetve a Da Vinci kód sorozat. Szinkronhangként is ismerhetjük, hiszen ő adta Woody hangját a Toy Story filmekben. Emellett producerként is tevékenykedik, több történelmi és háborús témájú sorozat létrehozásában vett részt, például az Elit alakulat esetében. Köztudott róla, hogy rajong a történelem iránt és elkötelezett támogatója a rák elleni küzdelemnek, illetve különféle oktatási és jótékonysági szervezeteknek. Tom Hanks a szakma és a közönség szemében is az egyik legszerényebb, legemberségesebb híresség, akit gyakran Amerika apjaként emlegetnek közvetlen stílusai és kedvessége miatt. Feleségével, Rita Wilsonnal több mint 30 éve él boldog házasságban, ami ritkaságnak számít Hollywoodban. Egyszer a Forrest Gump-ban elhangzott mondata, hát bejárta a sajtót, és tulajdonképpen sokan ezzel a gondolattal Tom Hanks-et azonosítják. Azt mondta, az élet olyan, mint egy doboz bombon, sosem tudhatod, mit veszel ki belőle.

pillanatokon belül jönnek a hírek itt a Best FM-en. Július 9-e van, egy csütörtök, és már is körbenézünk a megyénk útjain. A 41-es főúton Baktalórend háza térségében aszfaltoznak. A 49-es főúton a 25-ös és a 48-as kilométer között az M49-es autóhoz kapcsolódó építési munkákat végeznek szakaszosan félpályás útzár mellett. A 471-es főúton Mátészalka határában a 71-es kilométernél egy új csomópontot alakítanak ki. És hát fontos, hogy Kisvárdán az összekötő úton, Kisvárda belterületén és a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Krucsai Márton utca kereszteződésében is építenek egy csomópontot, ezért a Bajcsy-Zsilinszky utcát egy rövid szakaszon lezárták. Kerülni érdemes, és lehet is. Jönnek a hírek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Rubiszter számokat az ügyes kezekbe, és kevesebb káromkodás a munkanapon. Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19.
2: Csempekert.hu.
3: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Megkezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon, csak nem 900-an futottak a tokai éjszakában, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok. Július 15-ével megkezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon, amely augusztus 20-áig tart. Ez idő alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. A nyíregyházi törvényszék közölte, polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama, kivételt a soron kívüli vagy más rövid határidőhöz kötött ügyek intézéseképhez. Büntetőügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat, a határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bírósági kezelőirodák ezen időszak alatt is a megszokott munkarend szerint tartanak ügyfélfogadást, így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, beadványaikat benyújthatják, és az iratokba is betekinthetnek. Július 15-e a bíróságok napja, így ekkor az ügyfélfogadás Szabolcs-Szatmár-Bereg valamennyi bíróságán szünetel. Sikeres volt az idei Tokaj Night Run, csak nem 900-an húztak futócipőt. Az eseményre több száz nyíregyházi érkezett. Mások mellett a Vitaktív Egyesület és az Ötvös József gyakorló általános iskola tanulói is képviseltették magukat. Érkeztek indulók az ország más pontjáról, Zalaegerszegről, Székesfehérvárról, Budapestről és határon túlról, Szlovákiából is. A futást fényállomások és a zenekarok színesítették, közölték a szervezők. Megtartotta idei diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. A záróvizsgákon idén több mint 1000 végzős hallgató adott számot tudásáról. Közülük mintegy 840-en vették át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten, felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken vettek át oklevelet, írja a nyíregyháza.hu. Szabó György rektor az eseményen elmondta, az egyetem képzési portfóliója széles, az informatikai és a gazdaságtudományi kar meghatározó mind a hazai, mind a külföldi jelentkezőknél. Nagy jelentőségű egyedi képzése is van az egyetemnek emellett, ilyen például a pilóta képzés. Hozzátette azt is, idén csak nem 10 000 jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetemre, közülük mintegy 3500-an első helyen jelölték meg az intézményt. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Ezek voltak a hírek délben, egy órakor is jönnek, majd frissek a híreink, pedig el is olvashatóak a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Hogyan mozogjunk tévénézés közben? Hát én általában azt szoktam csinálni, hogy fekszek a jobb oldalon, aztán pedig átfordulok és a bal oldalamra fekszem, hogy lássam a tévét. Körülbelül ennyi, de állítólag akár mozoghatunk is, hogy hogyan, miképpen nem sokára kiderítjük. Ezt követően pedig Friedrich Antal séffel is beszélgetek majd. Ellátogatunk ma Dél-Koreába, és megnézzük, hogy ott hogy grilleznek. Szerintem kapkodva.

Sokan, amikor este hazaérnek, megvolt a vacsora, a pakolás, ez az amaz, akkor jön az esti szokásos program, heveredjünk el a kanapén, és akkor nézzünk valamit. Hát van, akinél ez már ugye megtörténik este 7-kor, nálunk ez a férjemmel általában olyan 11 magasságában történik meg, így a kanapén van két párnám jobb és bal oldalon is, és akkor bizonyos időközönként jobb oldalra fekszek, bizonyos időközönként balra, de még így is általában úgy kelek fel a kanapéról, hogy szana szétmegy a nyakam, a férjem pedig egy a lábát teszi fel az asztalra, és akkor egy kicsit ilyen, ilyen ívelt pózban van. A nyakának az jó, én nem tudom, azt a pózt én nem szeretem. Az azonban teljesen biztos, hogy egyikünk sem sportolásra használja a kanapét, rossz az, aki rosszra gondol, de most szuper hatékony kanapé gyakorlatok jelentek meg az interneten, amelyek hát tulajdonképpen arról szólnak, hogy hogyan is lehet, miközben tévézünk, a kanapén izmot növelni. Hát egyszerű, de elképesztően hatékony gyakorlat például a kanapéról végzett lábemelés. Ezzel a gyakorlattal nem csak a has és a lábizmainkat dolgoztathatjuk meg, de az egyensúlyérzékünket is javíthatjuk. Na, akkor mondom, hogy csináljuk. Annyira van szükség, hogy üljünk egyenesen a kanapé szélén, aztán emeljük fel egyszerre mind a két lábunkat derékszögig, ha nincs hasizmunk, akkor itt már rezgünk, mint a kocsonya. Tartsuk néhány másodpercig, aztán engedjük vissza. Na, ezt érdemes megismételni 10-szer, és érezni fogjuk, ahogy az izmok már beindulnak, és ég a zsír. Egy másik nagyon egyszerű gyakorlat, amikor a kanapét arabesk pozícióban használjuk ki, ehhez háttal kell állni a kanapénak, tudom, akkor nem látjuk a tévét, na mindegy, akkor majd hallgatjuk. Az egyik lábunkat emeljük fel hátra, miközben a másik lábunkkal stabilan állunk a földön. Tartsuk ezt a pozíciót, aztán váltsunk lábat. Ez a gyakorlat a combizmokat, a farizmokat fejleszti, mindeközben az egyensúlyunkat is nyilván próbára teszi, tehát akkor már most 2 darab mozgásformánál tartunk, de mehetünk tovább. Ha van egy szőnyeg a nappaliban, akkor a kanapét elhagyhatjuk, és akkor mehetünk a szőnyegre, különféle gyakorlatokat végezhetünk rajta. A szőnyegen való edzés előnye, hogy a puha felület tehermentesíti az ízületeket, biztonságosabbá teszi a földön végzett feladatokat. Nálunk viszont az a probléma, hogy ahogy a földre lefekszek, mondjuk, hogy a zsírt valahogy leégessem a hasamról egy kis hasizom gyakorlattal, a kutyám mindenféle plüssállatokat rádobál a fejemre. Komolyan mondom, szóval Bodza úgy gondolja, szép vagy anyám zsíros hassal is, nem kell itt killódni, de azért én rajta vagyok, próbálkozom. Egyébként a plank helyzet is nagyon jó, amikor ugye megtartunk egy bizonyos pozíciót, például egy kis fekvőtámaszos sztorit, akkor is rezeg minden, lehet oldalsó plenket is használni, ez a vállat, a derekat, a hátat, tehát tulajdonképpen mindent erősít, és persze az ülőhelyzet is kihasználható arra, hogy mozogjunk. Hatásos gyakorlat, amikor a térdünket ülve emeljük, ez nem csak a lábizmokat, hanem a mélyebb izmokat is meg fogja dolgoztatni. Tehát üljünk egyenes háttal, aztán lassan emeljük fel egyszerre a két térdünket, tartsuk meg, engedjük vissza. Ez akkor ér valamit, hogyha olyan 15-20-szor azért megismételjük. Szóval ne felejtsük el, minden mozgás számít, és már az is sokat segíthet, ha néha felállunk és nyújtózunk egyet.

0: Mi magyarok, hát attól függően, hogy mit grillezzünk, ugye azért egy egész napot nem szoktunk ott állni, vagy egy fél napot a grill mellett, főleg azért, mert ugye inkább az időtartamot az határozza meg a hús minősége vagy fajtája mellett, hogy mennyire sokat sütünk. De Friedrich Antal séf már elmondta, hogy vannak, akik rászállnak erre egy fél vagy egy egész napot, például Argentinában vagy Dél-Afrikában így grilleznek. Ma irány Dél-Korea, és hát azt gondolom, hogy ott megkapkodnak, mint az őrül, de majd kiderül. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is! Igen, melyik nem tökölnek ennyit, az biztos. Tehát effektív, nekik erre nincs idejük, ők rohannak, egész nap rohannak, nem tudnak leállni. Én néztem már pár ilyen dél-koreai, meg távol-keleti dokumentumfilmet, ezek folyamatosan pörögnek, nem tudnak leállni. Na most ez rányomja a bélyegét erre a grillezésre is, mert közben szeretik a grill-ételeket. Van egy speciális, Dél-Koreára jellemző, de aztán Japán is több helyen átvették már ezt a stílust, amikor be van építve az asztal közepébe egy grillező, hogy az elektromos, faszenes, vagy nem tudom, gázzal működik, ez szinte mindegy. Én gázosat is láttam, faszeneset is láttam. Hogy ez smokernak nevezik, vagy különböző más dolgoknak, ez szinte mindegy is. Itt az a lényeg, hogy nagyon vékonyra van vágva a hús.
0: Na, akkor hamar kész van.
1: Pillanatok alatt megvan. Itt ezen a grillen rácson te magad megkapod a nyersbe pácolt húsokat, előkészítve, lehet, hogy nem pácolt, de elő van készítve, és te rárakod erre az asztalon lévő kis grill lapra, hogy 20-30-40 másodperc alatt megsül ez a vékony kis hússzelet, és már rakhatod azt ilyen szószodba, és különböző krémekkel, mártásokkal tudod enni. Ami nagyon fontos, hogy Dél-Koreában mindenhez kimcsit esznek. A kimcsihez is kimcsit esznek. A kimcsi, én szerintem erről már annó beszéltem, ez a káposzta, erjesztett káposzta saláta, ami először, ha megkóstolod, azt mondod, ezek hülyék. Másodszor, hogyha van kedved és megmered kóstolni, akkor azt mondod, ezek tudnak valamit. Hát úgy, ahogy nekünk erős illata van az a savanyú káposztánknak, a kimcsi erre rátesz két lapáttal. Tehát abszolút mértékben, és a rosszabbik megoldásban. De közben az íze, minden, tehát nagyon finom a kimcsi, abszolút mértékben. Ez egy fermentálás folyamata abszolút mértékben, úgy, ahogy a savanyú káposztájáért. Tehát nem egy csoda, el lehet készíteni. Az ottani alapanyagok, tehát effektív a kínai kell, meg egyebeknek sokkal erőteljesebb illata van. Nem akarom, hogy azt mondjam, hogy büdös, de
0: hát erőteljes, jó. Hát
1: így van, és még csípős is. Szeretik a nagyon csípőset, szeretik ezek a dolgokat. Visszatérve ez a grillezéshez, tényleg halálvékonyra vágott kis húsokat így grilleznek meg. Én még csak egyszer tudtam ezt kipróbálni, sajnos, de különben működik. Amikor nincs ideje az embernek, és mégis ilyen érdekesebb ízekre vágyik, akkor ez teljesen működik. Vannak otthoni verziók is, amit vehetsz, de én azt mondom, hogy először, aki ki szeretné ezt próbálni, Magyarországon is vannak olyan távol-keleti éttermek, ahol lehet ezt a grillezést kipróbálni, először ott próbálja ki.
0: Igen, még mielőtt beszereznénk valamit, és sütőt az asztal közepét kivágnánk, és beleraknánk valamit.
1: Így van. Adok hozzá pár receptet, de ez csak akkor működik különben, hogyha ezt a speciális grillezőt az asztalon használod, különben okapottá válik.
0: Na, Anti, köszönöm szépen, legközelebb a törökökkel folytatjuk.

Nagyon sokan tapasztalták már azt, hogy nyáron, a melegben, úszoda, strandolás után elkezd viszketni a lábuk, főleg a lábujjak között bizony. Ez egy kellemetlen tünet, és nem más, mint a lággomba egyik leggyakoribb jele. Ennek orvosi neve is van, és hát tulajdonképpen egy gombafaj okozza ezt a tünetet, ami kedveli a nedves, meleg környezetet. A lábgomba kialakulásának fő oka a túlzott izzadás, a nem jól szellőző cipő, illetve az, ha valaki mezítláb jár közösségi zuhanyzókba, öltözőkbe, uszodákba. A gombaspórák a bőrre kerülve gyorsan elszaporodnak, ha megfelelő környezetet találnak maguknak. A betegség első jele általában az, hogy elkezd valakinek viszketni a lába ujja között a bőr, később elkezd hámlani, berepedezik, aztán ilyen fehér, felázott bőrréteg is kialakul rajta. Súlyosabb esetben a körmöt is megtámadhatja a lábgomba, ami már ilyen sárga elszíneződéssel jár, sőt a köröm megvastagszik, morzsalékossá válik. A lábgomba fertőző, ezért nagyon fontos, hogy a beteg ne használjon közös törölközőt, papucsot, és otthon is figyeljen a higiéniára, a családtagjait ne fertőzze meg, ha nem muszáj. Ha úszodába vagy edzőteremben járunk, mindig vegyük fel a saját papucsunkat, ha megyünk a zuhanyzóba vagy az öltözőbe. A kezelés első lépése a láb bőrének szárazon tartása, tehát szellős cipőt kell viselni, gombaellenes krémeket lehet ma már kapni, vannak sprék is, ezek vény nélkül is kaphatók. Fontos, hogy a kezelést nem szabad abba hagyni, amint enyhülnek a tünetek, mert a gomba akkor még jelen lehet, és hogyha valaki hamarabb abba hagyja a kezelést, mint az előírt, akkor viszont kezdhet mindent előbb-utóbb előről. Ha a fertőzés súlyos, visszatérő, vagy a körmet is érinti, akkor már orvosi segítségre kell számítanunk, mert hogy lehet szájon át is szedni gombaellenes gyógyszert. Ezeket mindig pontosan úgy kell beszedni, ahogy az orvos mondja. Megelőzésként célszerű légáteresztő pamut zoknit viselni, naponta cserélni a zoknit és több pár cipőt felváltva hordani, hogy legyen ideje a cipőknek kiszáradni. Na kérem szépen, akkor a női hallgatóinknak mondom, ha azt mondja az ember, hogy drágám, minek van ennyi cipőd, akkor azt kell mondani, hogy így küzdünk a lábgomba ellen, ugye? Azért van 20 pár, hogy legyen ideje kiszáradni. Na, ezt most, ezt nagyon megjegyzem, ezt mindig fogom mondani a férjemnek, mert mindig azt mondja, még egy cipőt vagy táskát meglátok, nem tudom, mit csinálok. Hát kérem szépen, én csak egészséges lábakat akarok. Egyébként a lábgomba, hogy tényleg a viccet félretegyük, nem csak esztétikai probléma, hogyha kezeletlen marad, akkor sajnos ez a fertőzés tovább terjedhet ugye a körmökre, más bőrfelületekre, sőt, hogyha valakinek legyengült az immunrendszere, akkor nagyon komoly gyulladás forrásává is válhat. Tehát ezért figyeljünk a testünk üzeneteire, tegyünk meg mindent, hogy a lábaink egészségesek és ápoltak maradjanak.

Szendi Hajni vagyok, és hát nagyon szeretem a természetet, szeretem a kertet. Jó gazolni nem mindig, meg 40 fokban ott, nem tudom, fát ültetni, ezeket úgy annyira nem szeretem, de imádom, hogy például ma is úgy reggeliztem, hogy levettem a saját paradicsomfánkról egy kis paradicsomot, illetve hát folyamatosan szüretelem a cukkinit, és jobbnál jobb cukkini recepteket találok. Na már most nagyon sok kertben ma már a füge is megtalálható, megmondom őszintén, hogy nekünk is van családilag. És akkor mindjárt eljön az az időszak, amikor a füge szó szerint lassan már a fülünkön jön ki, mert hogy olyan mennyiségű van. A füge egy borzasztóan egészséges gyümölcs, azonban elővigyázatosnak kell lennünk, mert hogy a fügét, amikor szedjük, akkor bajt is okozhatunk. A füge finom, egészséges, tehát biztatni lehet mindenkit, hogy akinek van hely a kertjében, az ültessen fügefát. A nyári hőségben viszont nagyon komoly veszélyt jelent számunkra a füge szedése, hogyha nem vagyunk eléggé elővigyázatosok. Na mondom, akkor mire kell figyelni. A füge egy régóta ismert és kedves gyümölcs, hát azt is mondhatjuk, hogy már Ádám és Éva is, ugye, mit viselt? Fügefa levelet a testén. És az időszámításunk előtti 2900-as írásokban is volt már füge leírás, amit gyógyításra használtak. Romulus és Rémus, Róma két város alapítója is egy fügefa árnyékában pihent, miközben a farkas táplálta őket. A füge nem csak finom, de remek emésztési zavarok ellen is. A mennyiséget azonban nem áttartani, ugyanis ha sokat teszünk, az arra érzékenyeknél szaladgálni kell a vécére, hasmenést okoz. Köptetőszerként is alkalmazzák, ha valakinek légúti panaszai vannak, úgy érzi, hogy letapadtak a dolgok, jöhet a füge. Ráadásul a füge enyhíti a szájüregben lévő afták okozta kellemetlenségérzést is. Szénhidrátokban gazdag, kitűnő tápanyag forrás, rengeteg ásványi anyag és vitamin van benne, A, B1, B2 vitamin, antioxidánsok, magas a C-vitamin tartalma, de van benne kálcium, nátrium, magas a vas tartalma, frissen fogyasztva pedig kálium-magnézium tartalma is jelentős, de van benne még pektin, rostanyagok, fehérjék, szerves savak. Egyébként én sokszor megsütöm a fogát, szóval a fügét, és nagyon-nagyon finom lesz. Érdekes, hogy ugye édes maga a gyümölcs, és teszünk rá egy kis sót, egy kis csilit, akkor fantasztikusan finom. Talán kevesen tudják, de a levele is gyógyhatású, kiváló az övsömör, a szemölcsök, a magas vérnyomás, illetve a gyomorfekély kezelésében is. Hogyha teát készítünk belőle, akkor pedig csökkenthetjük vele a vércukor szintjünket. De azt ígértem, elmondom, miért kell óvatosnak lenni, ha fügét szedünk. Na azért, mert hogy nagy melegben a füge nedve bőrgyulladást idézhet elő. Akár allergiás tünetek is kialakulhatnak, hogyha valaki érzékeny a fügére, melyek a szedés követően, tehát bőrkiütéssel jelentkezhetnek nálunk. Itt a termés, a levél vagy a füge nedve mind-mind kiválthatja az allergiás reakciót. Amennyiben a bőr közvetlenül érintkezik a fügefa leveleivel, és az abban lévő nedvel, úgy közben erős napfény is éri a bőrt, az komoly bőrgyulladást válthat ki, tehát mindig hosszú ruhában és kesztyűben szedjük a fügét, hogy elkerüljük a bajt. A kezdeti vörösfoltok után fájdalmas gyulladás, duzzanat, égési tünetekhez hasonló hólyagok is jelentkezhetnek, ha valaki erre érzékeny. Habár a fügét szárítva is fogyasztjuk, a legjobb, ha frissen esszük, ráadásul akkor, amikor nem túlérett, hanem a tökéletes érettségi fokban van, azonban ezt nem könnyű eltalálni. Fontos, hogy figyeljük, hogy néz ki a füge. Ha érik, úgy konyul le a legjobban, ugye a kemény füge merőlegesen áll, ezért az érett mindig megpuhul, meghajlik, innen vehetjük észre, hogy na eljött a szüret ideje, és hát az érett füge mindig nagyobb, mint az, ami még éretlen. Az éretlen füge kemény, az, ami tehetünk, az viszont már puha, és hogyha kellően szép a színe, kellően nagy a mérete, puhának is tűnik, akkor szedjünk le először egyet, tehát ne kezdjük el szedni vödörszemre, kóstoljuk meg, és ha azt mondjuk, hogy pipa, ez nagyon jó, na akkor jöhet a betakarítás. Jó étvágyat hozzá!

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
2: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és friss istvelőket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Augusztusban érkeznek az elszámoló számlák. Népszerű a nyári diákmunkaprogram. Októberben kezdenek a röplabdás lányok. Kis Dániel vagyok. Hamarosan készülnek az elszámoló számlák a lakossághoz. Hajnal András, a Nyírtávfő Kft. Ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, augusztus 3-án kapják majd készhez a fogyasztók a számlát.
4: 17 ezer darab lakossági vízmérőnk és közel 60 ezer darab költségosztó készülékünk van. Ezek mind távadósak és az okos mérés rendszerébe vannak bekötve. Gyakorlatilag gomnyomásra fognak hozzánk beérkezni az adatok. Az elszámolás pedig azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban fogyasztók által befizetett összegeket fogjuk majd szembe állítani a ténylegesen elfogyasztott mennyiséggel, és így jön ki az egyenleg, ami most idejében a fűtés tekintetében körülbelül mínusz 40 millió forint lesz, tehát ennyit fognak a fogyasztóink visszakapni. 60% a fogyasztóknak megtakarított, 40%-nak pedig majd rá kell fizetnie. Most is augusztusban a fogyasztóknak az öme 3 darab számlát fog kapni egyszerre, tehát az egyik az augusztusi tárgyhavi számla, a másik a fél éves használati melegvíz elszámolás, a harmadik pedig a fűtés elszámolás.
3: Népszerű a nyári diákmunkaprogram Nyíregyházán. Több mint 700 fiatal dolgozik a következő hetekben az önkormányzatnál és az önkormányzat által fenntartott intézményekben. A polgármesteri hivatalban, a könyvtárban, óvodákban vagy a strandon is vállalhatnak munkát a diákok. A városban két turnusban indították a programot. A második turnus augusztus 2-án indul. A szabad helyekre a 16 és 25 év közötti érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, írja a nyiregyháza.hu. A diákok napi 6 órában dolgoznak. Az október 10-i hétvégén rajtol a női röplabda extraliga új idénye. Már az első fordulóban rangadó vár a Fátumra. A legutóbbi bajnoki ezüstérmes Kaposvár a Magyar Kupában második Nyíregyházát fogadja. Az első hazai meccsen a Békés Csabát fogadják majd a Fátum játékosai. Az alapszakasz február 6-áig, az idény, amelynek végén a 8. és 9. helyezett búcsúzik, május elejéig tart. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk, mérséket lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. Én jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebédel. Hát a sárkányokat imádjuk, szeretjük, és hát a trónok harca is erről szólt. Havas Dzsomba pedig a félvilág szerelmes volt, a másik fele meg irékedett rá, hogy hogy lehet valakinek ilyen jó a haja. Minden esetre Havas Dzsomba hamarosan visszatér, de egy kicsit másképpen, mint gondoltuk.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sepphelyekkel, de tovább léptem.

Én azt gondolom, hogy a Trónokharca sorozat egyik vonzereje az volt, hogy az abban szereplő férfiak egy része hát igencsak nagy vonzerővel bírta különféle korosztályok számára, és talán a fiatalabbak, ugye Havas John szerették ebből a szempontból is. Hát jó hírem van, Havas John még idén vissza fog térni a képernyőinkre, hogy kijavítsa az utolsó évad legnagyobb baklövését bizony. A Trónokharca alkotói ismét az egyik legnépszerűbb karakterükhöz nyúlnak. Ismét találkozhatunk Havas Johnnal, ám nem pontosan úgy, ahogy várhattuk volna. A Trónokharca legnépszerűbb karaktere hamarosan egy stratégiai videójátékban tér vissza, ami még az év vége előtt meg is jelenik. A játékban a rajongók Havas John szerepében küzdhetnek meg csapataikkal, az Éjkirállyal, illetve más hadsereg vezetőiként is újra játszhatják a sorozat legismertebb csatáit, akár megváltoztatva a végkimenetelüket. Ez bizonyára jól fog esni azoknak, akik szerint a sorozat az utolsó évadokban irányt vesztett, legnagyobb baklövésének pedig deres csatáját tartják, amit a sorozat alulvilágítva mutatott be. Ráadásul a végkimenetel is sok kívánnivalót hagyott meg a mögött, és hát a hamarosan érkező játékból már egy kis klip is fölkerült az internetre, van itt csata bőven. De nem csak ez a lehetőség nyugtathatja meg a rajongók szívét, az a tény is, hogy a spin-off sorozat a Sárkányok háza a harmadik évadra látványosan összeszedte magát, és teljes gőzzel zakatolva hozza a drámát, az akciót, még sárkányok hátán is szerepelnek. Így sikerült összehozni a sorozatnak a történelem egyik legiszonytatóbb csókjelenétét is, legalábbis sokan ezt mondják kritikaként. Hát a Sárkányok háza első évadát én komolyan mondom, hogy nem nagyon bírtam végignézni, tehát nagyon-nagyon lassan épült, karakterekkel se voltam megelégedve, a második évad éppen ezért nálam már abszolút kimaradt, de állítólag így a harmadik évadra megjavult a sorozat, hát ahhoz viszont, hogy megértsük a harmadikat, végig kell szenvednünk az első kettőt, már akarjuk.

0: Jön a kalóriadó, dr. Takács Hajnalka dietetikussal beszélgetek. Szia, Hajni!
1: Szia, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat!
0: Aki jár házi orvoshoz, már pedig azért legalább évente egyszer el kell menni, hogyha nincs problémánk. Évente egyszer ki szokták írni a labort, amelyben ugye a cukorértékek is szerepelnek, van éggyomros cukor, meg hát ugye már több alkalommal beszélgettünk arról, hogy van terheléses cukor, meg három havi cukor, szóval sok mindent lehet már nézni, meg külön néznek inzulint, meg glükózt, meg nem tudom én mit. De hát, hogyha fölütjük a tankönyvet, vagy rágooglizunk, akkor látjuk, hogy van egy ilyen normál cukorérték, amit mondjuk éggyomorra kellene tapasztalnunk. Mi ezzel kapcsolatban neked a szakmai véleményed? Mert nekem van egy kicsi olyan gyanúm, hogy azért nem biztos, hogy ez pont úgy van, mint ahogy googlizunk rá.
1: Többféle állásfoglalás létezik. A legtöbben azt mondják, hogy az éggyomri vércukorértéknek, amit laborban mérünk, vagy mérnek, annak 6 millimol per liter alatt kell lennie. Ez azért fontos, hogy laborban mérik, mert a vénás vérből, meg a kapilláris vérből, amit az újbegyből veszünk, ott eltérhet ez az érték. Aha. Tehát aki otthon méri, neki nem a 6 az irány, mert 1 millimol per liter is lehet a kettő között a különbség.
0: Már bocsánat, negatív irányba? Tehát mondjuk, ami laborba 6, otthon az 5, vagy fordítva?
1: Igen, ja, igen, uh-huh. Igen, igen. Ez nagyon helyes, hogy mondtad, hogy legalább évente egyszer el kell menni. Hát nem tudok statisztikát. Az én tapasztalatomat tudom megosztani, hogy akik nálam megfordultak az elmúlt 15 évben, nagyon kis százalékban mentek el évente. Tehát a magyaroknál a prevenció, mint olyan, nem annyira jellemző sajnos. Uh-huh. Tehát azt szoktam mondani, hogy rengeteg divatos diéta létezik, bárcsak ez jönne divatba, hogy odafigyelünk a elsődleges megelőzésre.
0: Na hát, most kalóriariadóval, így beindulunk, és akkor megyünk laborba.
1: Uh-huh. Legyen így. Szóval a háziorvos valóban ezt ki tudja írni. A terheléses vércukorvizsgálatot olyan szakorvos tudja kiírni, mint például a diabetológus, vagy az endokrinológus, vagy a nőgyógyász. Általában vagy pajzsmirigy alulműködés gyanújánál, vagy inzulinrezisztencia gyanújánál szokták, hát nem is, inkább csak inzulinrezisztencia gyanújánál szokták ezt megnézni, és hogy kifejezetten a diabetológus szakorvos szokta ezt kérni, a nőgyógyász pedig akkor, hogyha mondjuk egy hölgynél meddőség gyanúja áll fenn, ugyanis az inzulinnak a magas szintje akadályozhatja a teherbeesést. Uh-huh. Tehát akkor ez a terheléses vércukorszint, ugye mondtad ezt az átlagot, na azt megnézik akkor is, hogyha a házi orvos írja fel ezt az értéket. Uh-huh. És akkor még elmondanám, szerintem sokaknak informatív lehet a 60 perces, illetve a 2 órás vércukorértéknek az eredménye. Szóval, hogyha például inzulinrezisztencia gyanújával elmegyünk egy ilyen vizsgálatra, ott fontos, hogy ne csak vércukorszinteket nézessünk, hanem inzulinszinteket is, mert hiába van rendben a vércukorszint, attól még lehet inzulinrezisztencia, mert hogy az inzulin feladata az, hogy levigye a vércukorszintet. És ha túlműködik, tehát túl sok az inzulin a szervezetben, akkor pont, hogy jó lesz a vércukorszintünk, tehát hogyha rendben van a vércukorszint, nem jelenti azt, hogy velünk is minden rendben van.
0: Na, én pont így jártam egyébként, bocsánat, amikor diagnosztizáltak nálam, hogy elvittem a labort, és tudod, amikor ilyen büszkén kirakod az orvos elé, egy csillagom sincs. És akkor közölte, hogy inzulinrezisztens vagyok. Mondom, mi van? Hát egy csillagom nincs, és akkor közölte, hogy olyan a labor értékem, akkor voltam ilyen 60 kiló, hogy mintha 90 kilós lennék például. Tehát, hogy a csillagozás is egy kicsit faramuci dolog ez, nem?
1: Igen, és ez azért nagyon fontos, mert egyébként sokakat elengednek, hogy jaj, hát egy gyönyörű labor, akkor nincsen semmi gond. És erre szoktam azt mondani, hogy amíg tünet van, addig utána kell menni. Tehát, hogyha valaki azt érzi, hogy nagyon fáradékony, hogy ideges, evés után ilyen kajakóma áll fenn, hasi kifejezett ilyen zsírlerakódás, idegesség egész nap, akkor tehát ezek komoly problémák, utána kell menni, mert lehet, hogy megnyugodtunk, hogy a éggyomri vércukor érték teljesen rendben van, vagy akár a 2 órás érték, de lehet, hogy az inzulinrezisztencia pedig a háttérben áll.
0: Mikor beszélünk cukorbetegségről, tehát most nem inzulinrezisztenciáról, hogyha mondjuk az éggyomros cukor hány fölött van?
1: Ugye bármikor azt tapasztaljuk, hogy vagy a laborban, vagy otthon mérjük, és 11 felett van, ez fontos laborban diagnosztizálni, de hogy akkor az már valószínűsíthetően cukorbetegség jele. Különböző mértékekről beszélünk, van csökkent glükóztolerancia, van ugye cukorbetegség diagnózisa, hogyha 11 felett van a cukor, az már mindenképpen azt jelenti.
0: De van olyan, hogy 11 felett van a cukrunk, nem? Például, hogyha megkajálunk, utána rá egy órára, vagy kettőre, vagy már az is sok?
1: Hát, hogyha nagyon gyorsan felszívódó szénhidrátot fogyasztunk, lehet, hogy hirtelen felszökik ennyire a vércukorszintünk, és az még nem cukorbetegség. Hogyha terheléses vizsgálatra megyünk el, ugye ott nézik a 60 és a 120 perces értéket is. A 60 percesnek nem szabad 2 millimol per literrel nagyobbnak lennie, mint az éggyomri. Ha valakinek 5-ös az éggyomri értéke, akkor 7 fölött nem lehet a 60 perces, és az a fontos, hogy a 2 órás érték pedig visszacsökkenjen körülbelül a kiindulás értéke. Tehát nem kell teljesen pontosan, de hogy nagyjából, hogyha az alá csökken, akkor megint az inzulinrezisztencia gyanúja FM.
0: Köszönöm
1: szépen. Tehát az sem jó, igen, hogyha mondjuk reggel így gyomorra 5-ös, és utána pedig a 2 órás érték 4-es. Tehát ugye minél alacsonyabb, az nem jelenti azt, hogy annál jobb.
0: Aha, pedig azt hinni az ember, hú, de jót csináltam nekem. 4-esre lement, de akkor ez nem. Na, megint tanultunk valamit. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.

eljött az ideje a töri leckének, és hát kérem szépen, ma a gőzgéppel fogunk megismerkedni, de ígérem, abszolút élvezetes módon tesszük ezt, mert hogy bizony a gőzgép története és jelentősége ebből a szempontból megkérdőjelezhetetlen. Hát kérem szépen, az egyik legnagyobb hatású találmánya a gőzgép az emberiségnek. Ez alapjaiban változtatta meg a világ gazdasági, társadalmi és persze technológiai szerkezetét. Bár az első gőzzel működő eszközöket már az ókorban ismerték, például alexandriai Héron időszámításunk szerint az első században már feltalált egy aelopíliát, egy forgó gőzgömböt. Ezek akkor még csak játékok, vagy éppen fizikai érdekességek voltak, gyakorlati hasznosítás nélkül, csak nézték, hogy milyen jók. A valódi gőzgép kifejlesztése a 17.-18. század fordulóján kezdődött el. Az első használható gőzgépet Thomas Savery angol feltaláló készítette 1698-ban, amelyet bányák víztelenítésére használtak. Ez a szerkezet azonban nem volt túl biztonságos, mert hogy gyakran felrobbant a nagy nyomás miatt. Ezt követően Thomas Newcomen 1712-ben megalkotta az első atmoszférikus gőzgépet, amely szintén bányavíz kiszivattyúzására szolgált. Működési elve a vákum létrehozásán alapult, amely egy dugattyút mozgatott fel és le. A gőzgépek igazi forradalma azonban James Watt nevéhez fűződik, ugye mindig róla hallunk, és őt tanultuk annak idején történelemből is, de ahogy említettem, azért James Watt előtt voltak itt azért elég érdekes és hát ígéretes felfedezések, ami aztán megalapozta az ő találmányát. Ő 1765-ben továbbfejlesztette Newcomen gépét, amikor rájött, hogy a gép teljesítményét jelentősen növelheti egy különálló kondenzátor beépítésével, így a dugattyú munkahengere mindig meleg maradhatott. Ez az újítás drasztikusan javította a hatásfokot és lehetővé tette, hogy a gőzgép ne csak bányákban, hanem már a textilgyárakban, a malmokban és később a közlekedésben is elterjedjen. A gőzgép jelentősége, azt hiszem mondanom sem kell, hogy felbecsülhetetlen, ez indította el az úgynevezett ipari forradalmat a 18. század második felében. Korábban a gyártás vízi erőre vagy állalati emberi erőre támaszkodott, de aztán a gőzgép lehetővé tette, hogy a gyárakat ne folyók mellé építsék, hanem bárhol lehessen ezeket telepíteni. A mezőgazdaság gépesítése is a gőzhajtásnak köszönhetően gyorsult fel. A közlekedésben is új korszak kezdődött. 1814-ben elkészítették az első sikeres gőzmozdonyt, ezt George Stephenson készített el, majd 1825-ben megnyílt a Stockton-Darlington vasútvonal Angliában, az első vasútvonal, amely már kizárólag gőzvontatású tehervonatokra épült. Hamarosan megjelentek a gőzhajók is, például Robert Fulton 1807-ben indította el a Hudson folyón első kereskedelmi gőzhajóján, ez volt a Clermont. A gőzgép a világkereskedelmet is felpörgette, hiszen gyorsan és nagyobb teherbírású szállítás vált lehetővé. A távolságok relatíve lerövidültek, és ez ösztönözte a globalizáció kezdeti lépéseit is. A gőzgépek elterjedése munkahelyeket teremtett, de sok hagyományos kézműves mesterség eltűnéséhez is vezetett, hiszen a gépek hatékonyabbak, gyorsabbak, olcsóbbak voltak. A gőzgép működési elve ma is az ipari alapismeretek része, mert napjainkban dízelmotorok és elektromos motorok vállalták fel a klasszikus gőzgépek szerepét. Az erőművekben a mai napig gőzturbinák termelnek villamos energiát, tehát a gőz ereje továbbra is része a modern technológiának. Összességében a gőzgép volt az a találmány, amely lehetővé tette az emberiség számára, hogy függetlenedjen az időjárás és a természeti adottságok korlátaitól, és ezzel egy teljesen új gazdasági és társadalmi korszakot indított el. Ahogy James Watt mondta egyszer, nem a gőz ereje az, ami hatalmas, hanem az emberi, aki képes uralni azt és hasznosítani.

0: Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, ez pedig azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de mindezt programokkal teszem. Megnyílt Békési Bernadett Liminális Jelenlét című kiállítása, amit egészen július 30-áig nézhetünk meg Nyíregyházán, a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár kamara termében. 12. alkalommal szervezik meg a Mazsoret gálát, a Szabolcsi Koncert Fúvó Zenekar és Mazsoret csoport július 10-én, tehát holnap várja majd az érdeklődőket Sóstó gyógyfürdőn a Krúdi Vigadó előtt is sétányon. Gasztronómiai fesztivált szerveznek július 25-én, itt a régészet és a gasztronómia találkozik, majd Tűz fölött föld alatt címmel, hívják, várják az érdeklődőket Sóstóra, a Múzeum faluba, és hát Panyola Fest ismét lesz, ez már a 20. a sorban, tehát ez 20 évet jelent, bár lehetséges, hogy a Covid alatt ugye nem volt, na mindegy, de az a lényeg, hogy ez a 20. és július 31-e és augusztus 2-a között várják az érdeklődőket, többek között Tárkányművek, Parnograt, Gippo Cirkusz, Kelet-Brezben, Folk Error, Szatmár Banda, ők lesznek majd a fellépők. Én kellemes szép délutánt kívánok, jövök holnap is, fussunk össze, itt a Best FM-en, a 103.9-en, Szendi Hajni vagyok.
1: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át, sokszor

hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg, hogy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ismét útra kelnek a szűrőbuszok. Öt változás az élvonal mezőnyében. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Ismét útra kelnek az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai. Július 16-án Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik a jármű. Cégény Dániel lakossága vehet részt ingyenes vizsgálaton. Mások mellett szájüregi szűrésen, neurológia és karotisz ultrahangon, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri rizikóbecslésen, diabétesz rizikóbecslésen vehetnek részt az érdeklődők. Szükség lesz a tajkártyára is. További részletek az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmatjárási Közösségi oldalán olvashatók. Változás az élvonal mezőnyében. A beérkezett nevezések feldolgozása után az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága véglegesített, amelyből kiderül, hogy mely egyesületek vehetnek részt a 2026-2027-es bajnoki szezon megyei első osztályú férfi felnőtt bajnokságában. A megyei másodosztályban a legjobb feljutó helyen végző, egyben amatőr licenszer rendelkező Bogár csapata nem vállalta az élvonalbeli kihívást, akárcsak a legjobb kieső Gyulaháza sem. Viszont a második legjobb helyen végző licenszer rendelkező Filóese vállalta ugyanakkor a felkérést, és az első osztályban indul majd. A Tisza Vasmári pedig búcsúzik a megyei élvonaltól, tudatta a területi igazgatóság. A következő bajnoki szezonban az összesítés után a Baktaló Rendháza, a Csenger, a Filóese, a Gergely Ugornya, az Ibrány, a Kótaj, a Mándok, a Nagydobos, a Nagyecsed, a Nyírbátor, a Nyírmegyes, a Sínyő, a Szakoly, az Újdombrád, az Újfehértó és a Másáros-Namény csapata alkotja az első osztályt. Az élvonalbeli pontvadászat a tervek szerint az augusztus 8-9-i hétvégén rajtol. Fontos határidő a felsőoktatásban, a felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét is az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. A sorrend módosításokkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető. Az ősszel induló képzések ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Csütörtök délután is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Déken István vagyok, Hajni jó pihit kívánok, és lendítsük meg ezt a 4 órát. Pontosabban egyelőre kis dudolászás érkezzen. Lionel Richie-nekkel a Just For You után nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, mert nagyon megváltozott az idő, ugye?

A Ghetto Superstar a 2000-es évekre jellemző hangzásvilágot hozta nekünk Prez Michael-lel, ODB-vel, Majával és majd J-Lo. Énekel a folytatásban Love the Cost, a Thing. Mindjárt hallgatjuk, előtte nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Sárgariasztáson kiadva zivatarok érkeznek majd, illetve hát jöhet egy kis folytatás, mert ebből már kaptunk egy kis ízelítőt. Nagyjából 15 óráig bezárólag érkezhetnek záporok, zivatarok, melyek hát szorványosan jelentkeznek, és talán ilyen 3 óra körül lehet ebből a legnagyobb csinnadratta. Ernyővel remélem készült, ha bárhová tart, akkor pedig dobja be a táskába, hogy biztos legyen. A mai délután is jöjjenek a dalok. Méghozzá J-Lo-val folytatjuk, a Honeybeast újdonsága kavarog is itt velünk, Janet Jackson pedig a Together Again slágerével készül.

Lazítunk itt a csütörtökben. Ricky Martin és Christina énekelt Nobody Wants to Be Lonely. Dala után Ákos felemel. Nálunk pedig egy kis tesztüzem, egészen pontosan a hulladékszállítás kapcsán. Elektromos hulladékszállító autókat tesztelnek Nyíregyházán. Ezek már azért nagyon modernek, és közel nem ezek a dízel, büdös füstös hangos járgányok, hanem tényleg teljesen elektromos meghajtást kaptak. Így azért sokkal csendesebb lesz a hulladékszállítás, és mindezek mellett pedig sokkal környezettudatosabb. Egészen pontosan 3 jármű dolgozott az elmúlt években Nyíregyházán és persze Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyékben is. A pilotprogram keretében sikerült ezeknek a járgányoknak teret adni, és az összegzés így a hosszú tesztüzem után mindenki elégedett. Most már csak jó lenne, ha véglegesen ide költözhetnének ezek az elektromos járgányok, hiszen azért, ahogy mondtam, ezek nagyon másak már, és én még emlékszem a Zillre, meg az Ifára, meg ezekre a járgányokra, hogy úristen, hogy onnantól kezdve mekkorát léptünk, mekkorát mozdult a világ. Bővebb tájékoztatót a nyíregyháza.hu-n ma is olvashat. Jön Ákos és a felemel a C-blokkal, a Summertime is, itt a legnagyobbak között.

sosem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Beyoncé énekelt, és jön majd Curtis fehér rózsája is. A legnagyobbak között ezt is meghallgathatjuk, fontos határidőre pedig figyelünk, egészen pontosan a beiratkozás kapcsán. A felvételizők július 9-én pótolhatják még a hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét is az e-felvételiben olvasható. Az oktatási hivatal oldalán is, persze a Best FM oldalán is érdemes körbejárni, tájékozódni, és persze módosítani ma még erre van lehetőség. Közben jöjjenek a dalok egészen pontosan Curtis fehér rózsája Bahamennel. Lendületet nyerünk a Bullet Dogs Out, és itt a Best FM-en.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: El is szaladt egy óra, három azonnal, amikor is jön a Pizza Mafia játéka. Itt a Best FM-en ma is nyerhet pizzákat a Srácok jó voltából. Ma is keresnie kell a bejegyzésünket. Best FM Nyíregyháza. Ott kell hozzászólni, válaszolni a kérdésre, ne feledje. Minden hozzászólót regisztrálom, és már jönnek is a hírek. Dani tájékoztat minket, aztán majd játszunk tehát.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
3: Robiszter számokat az ügyes kezedbe.
4: És kevesebb káromkodás a munkanapon.
3: Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19.
5: Csempekert.hu.
6: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
7: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
6: Akár hitelre.
7: 10% kezdőbefizetéssel.
6: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
7: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Megkezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon. Csaknem 900-an futottak a tokai éjszakában. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok. Július 15-ével megkezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon, amely augusztus 20-áig tart. Ez idő alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. A nyíregyházi törvényszék közölte, polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama. Kivételt a soron kívüli vagy más rövid határidőhöz kötött ügyek intézése képez. Büntetőügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat, a határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bírósági kezelőirodák ezen időszak alatt is a megszokott munkarend szerint tartanak ügyfélfogadást, így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, beadványaikat benyújthatják, és az iratokba is betekinthetnek. Július 15-e a bíróságok napja, így ekkor az ügyfélfogadás Szabolcs-Szatmár Bereg valamennyi bíróságán szünetel. Sikeres volt az idei Tokaj Night Run. Csaknem 900-an húztak futócipőt. Az eseményre több száz nyíregyházi érkezett. Mások mellett a Vitaktív Egyesület és az Ötvös József Gyakorló Általános Iskola tanulói is képviseltették magukat. Érkeztek indulók az ország más pontjáról, Zalaegerszegről, Székesfehérvárról, Budapestről és határon túlról, Szlovákiából is. A futást fényállomások és a zenekarok színesítették, közölték a szervezők. Megtartotta idei diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. A záróvizsgákon idén több mint 1000 végzős hallgató adott számot tudásáról. Közülük mintegy 840-en vették át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten, felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken vettek át oklevelet, írja a nyíregyháza.hu. Szabó György rektor az eseményen elmondta, az egyetem képzési portfóliója széles, az informatikai és a gazdaságtudományi kar meghatározó mind a hazai, mind a külföldi jelentkezőknél. Nagy jelentőségű egyedi képzése is van az egyetemnek emellett, ilyen például a pilóta képzés. Hozzátette azt is, idén csaknem 10 000 jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetemre, közülük mintegy 3500-an első helyen jelölték meg az intézményt. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Három perccel járunk, három óra után elstartolt a Pizza Mafia játéka itt a Best FM-en csütörtökön is. Keresse a bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, én pedig a játék mellé ma is csatolom a legnagyobb dalokat. Mindjárt jön a holnap reggel Mezőmisitől. Kezdünk Kylie-val, van a Night Like This.

Itt énekelt Kylie, a játékunk pedig pörög ezzel, keres a bejegyzést Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Kis zenehallgatás előttünk különböző hanghordozók emlékeztetnek minket a régi analóg vagy digitális technológia hajnalára, ugye hol vannak már ezek is, használjuk a felhőtartalmat, na meg a pendrive-okat is. Arra vagyok kíváncsi, hogy ön még régebben, a régi rendszerben, az analóg rendszereken miket hallgatott, milyen dalokat, milyen zenéket, előadókat, így várok üzeneteket ebben az órában is. Közben hozom én saját zenei válogatásunkat, itt a Magna Cum Laude és a Holnap Reggel, meg Desiree sikere is. Jön a You Got Beat!

Pörgött az átirat a hozzám tartozol Verip Tomival és Dr. Béressel itt a legnagyobbak között, aztán pedig Ed Sheeran és a Shivers folytatja a legnagyobbak listáját, és már is nézzük az üzeneteket, melyek Pizza Mafiás játékunkra érkeztek, Facebook oldalunkon olvasható, Best FM Nyíregyháza, ne feledje, itt kell hozzászólni a feltett kérdéshez, ha szeretne egy regisztrációt, ezzel pedig pizzákat nyerni majd a 4 órai hírek előtt. Ugye a játékszabályokat nagyon jól ismerjük, arra kérdeztem rá, hogyan voltunk a múltban az adathordozók kapcsán, amikor még tényleg gyűjtögette az ember a CD-ket, a kazettákat, a bakelit, lemezeket vagy DVD-ket, akárhogy is. Szóval kíváncsi vagyok, hogy akkor többségében milyen zene szólt a készülékből, így vártam üzeneteit, és jöttek szép számmal Álmok Futók, Flóra üzenete, ez volt a legelső hozzászólásunk, nem írta, hogy kazettán vagy CD-n, ha jól tudom, több adathordozón meg se jelent. Jó kis retro zenéket, amiket még a mai napig is jó hallgatni, ez már Gábor üzenete, gondolom kazettára gondolt, még akkor fel lehetett venni a rádiókból, emlékszem, volt egy ilyen időszak is. Ivet, az Animal Cannibals takarítónő és a Bonnie M slágereit hozta ide példaként. Veronika azt írja, még kicsi voltam, így lemezeken csak meséket néztem. Az is milyen jó lehetett, írta Veronika, tehát aztán várom még hozzászólásait. Egészen 4 óráig bezárulok, pörög a Pizza Mafia játéka itt a Best FM-en is, nyerjen a szerencsésebb, miközben pörögnek a dalok. Ed Sheeran jön, aztán Well Hello T. Dannyvel, és majd Shine is betoppan.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

volt a Shine, melyet inkább CD-n hallgathattunk, vagy kazettán, még akkor talán lehetett vásárolni kazettákat, a folytatásban pedig jön majd a New Level Empire valódi dal, amely már kifejezetten csak is digitálisan jelent meg, már CD-n sem, hanem inkább felhőtartalomként tölthettük le ezt a dalt, vagy esetlegesen megvehettük a nagy lemezt. Látszik tehát az irány, hogy lépünk az időskálán a mai dátum felé, egyre inkább a felhőtartalmak jelennek meg, és talán nem is gyűjtögetünk már dalokat, hanem egyszerűen csak hallgatunk rádiót, vagy keresünk valami digitális felületet. Ritka az, akinek tényleg CD gyűjteménye, kazetta gyűjteménye, vagy bakeli gyűjteménye van otthon. Így ezért is érdekes a kérdés, mert feltettem Facebook oldalunkon, ön min hallgatta régi nagy slágereit, illetve abban az időben, amikor javarészt még analóg rendszerek voltak, mi volt a szekrényben, mit dédelgetett, mit gyűjtögetett, bakelit lemezen, Ildikó üzenete, Omega Illés, Fonográf, Konzsuzsa, Kovács Kati, óriási gyűjtemény lehetett, gratulálok hozzá, Tibor azt írja, Edda és az István a király, szerintem ez is bakeliten. Aztán itt van Erit üzenete, bakeliten Alphavill és Szécsi Pál, stb. Kazettán nagyon sok minden, kb. 300 darab kazetta még meg is van most is. A szörnyű az az, hogy a kazetták felejtenek egy idő után, egyre rosszabb és rosszabb minőségbe lehet visszahallgatni a gyűjtemény, szerintem csodálatos lehet, gratulálok hozzá. Szűcs Judit, gyere táncolj még! Ildikó üzenete, meg minden, mindegy volt, csak hangosan szóljon a zene. Igen, van egy ilyen időszak az embernek az életében, a 20-as éveiben, szerintem erre gondolt. Ildikó, Zsove pedig ezt írja, Edda, Neoton, Zoltán, Erika, sajnos nem tudtuk meg az adathordozót, de gondolom ez is analóg. Nézve itt, hogy Edda meg Neoton dalokról van szó, inkább bakelit lehetett ez a gyűjtemény. De még hozzászólásait így nevezhetem a Pizza Mafia játékában, pontosabban teszi ezt ön a hozzászól Facebook oldalunkon a feltett kérdéshez, milyen adathordozó, milyen dalokat hallgatott. Így, ha ezt megteszi, akkor bedobom nevét virtuális kalapunkba, innen sorsolok majd. Durván fél óra múlva a játékunk végén akkor derül ki, hogy kié lehet a pizza menü, a szuper pizza menüben a gusztóval és a bolognese pizza.

Minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi.

0: a legjobb classic house, funky, pop, dance, R&B és lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye mi?

A Forest Street énekelt, és folytatásban Cardinal Official és Aiken Dangerous slágerét hallgatjuk. Ezzel talán nem porolunk le emlékeket, de a kontraszt jól látszik. Hogyan is hallgatunk régen dalokat, illetve hogy tesszük ezt manapság. A régi rendszerek, az analóg rendszerek tényleg az volt, amikor elmentünk egy lemezboltba, vagy megrendeltünk egy lemezt, egy lemezboltból nem. Internetről ugye hol van ez a bakelit korában még, szóval elmentünk egy lemezboltba, kiválasztottuk, és vártuk, aztán pedig rongyosra hallgattuk, legyen ez kazetta, vagy legyen ez bakelit lemez, CD lemez, nagyjából így zajlott a 90-es évek, meg a 80-as évek. A mai világban pedig digitálisan egy kattintás, aztán persze majd utólag fizetünk, hát nagyjából így zajlik a mostani zenehallgatásunk. Pont azért érdekes, hogy önnél milyen gyűjtemény volt, milyen adathordozón tárolta, ezt így vártam hozzászólásait, illetve várom még, hiszen nagyjából 20 perce van, hogy megfogalmazza válaszát kérdésünkre, ha ezt megteszi, tudom regisztrálni a Pizza Mafia játékában, így nyerhető meg majd a Super Pizza menü a Gusztóval és a bolognéz pizzákkal, majd a hírek előtt, amit majd holnap át is vett a srácoktól, hát nagyjából ez a játékunk. Nézzük a hozzászólásokat. Gábor üzenete azt gondolom szépen összefoglalta, Bakelit Energo, István a király, Kazin az álmokfutók, az Irigy Hónajmirigy, CD-n pedig már minden, ami szóba jött, és MP3 formátumban rá lehetett tölteni a lemezre. Ekkoriban már leginkább saját válogatások szóltak, hát így nagyjából, amikor el tudtunk kezdeni CD-t írni, akkor így alakult át a zenehallgatási szokásunk, minden is, ami ráfért a CD-re. Kata is játszik velünk, Szécsi Pál, Kovács Katit, Neoton Zoránt, LGT-t jelölte meg kedvencei között. Zsanett hasonlóképpen fejtette ki emlékeit, Istenem, de régen volt, én Bee Gees, illetve Hungáriát hallgattam a karos lemezjátszón. Kazettán pedig ment a vet, Love is on the Round, szalag bekapásig, ahogy írja ő ezt. CD lemezeken pedig kiírtam a legnagyobb retro slágereket, a mai napig hallgatom. Szóljon hozzá, fogalmazza meg gondolatait, emlékeit a korszakról, én pedig regisztrálom a játékba, legyen szerencséje, és közben hallgatjuk a Dangerous-t.

Újdonságunként a Phantom érkezett zsírdalát hallgattuk, hozhattam, és majd a Crystal Waters féle pumpálós Pure Love érkezik a játékunk nagyjából finish vonalához, hiszen 10 perce van mindösszesen, hogy csatlakozzon mai csütörtökön a Pizza Mafia játékához, melyben ma is megnyerheti a szuper pizza menüt, egészen pontosan a Gusztóval és a bolognész pizzákkal, melyek már holnap át is vehetőek, úgyhogy érdemes figyelni, érdemes minket hallgatni 103.9, és persze a felület Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán van, oda tettem fel a kérdést, arra vagyok kíváncsi, hogy régen, a hőskorban, a hős zenehallgatási korban, amikor még tényleg bakeliteket, CD-ket és kazettákat gyűjtögettünk, egész szép kis gyűjtemények jöttek így össze, amit utána hát nem tudtunk vele mit kezdeni, sokszor tényleg elenyészet vagy elkútja vetyéltünk. Mit hallgatott szívesen, milyen gyűjteményei voltak vagy vannak, így várom hozzászólásait, ahogy mondtam, van 10.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És itt vagyunk már a finish vonalon, megtudjuk, hogy ki nyerte meg ma a szuper pizza menüt, hiszen itt van már előttem a nyertes, a sorsolás megtörtént. És hát egész érdekes hozzászólások érkeztek. Látjuk, hogy javarészt a 80-as és a 90-es években azért sokkal nagyobb gyűjteményünk volt, mint a mai nap. Most már lehet, hogy csak egy előfizetésünk van, valamilyen szolgáltatóra, vagy még talán ez sem, és így hallgatunk dalokat. Lényegében nem birtokoljuk a zenét, hanem csak egy szolgáltatást vásárolunk meg. Ez talán az én véleményem. A hozzászólások között pedig sorsoltam, nézzük a nyertest. Lemezjátszónk nem volt, az első műsoros magnó kazettám Modern Talking album volt. Nagy szerzeményem volt a Michael Jackson Bad című albuma. Egyébként a legtöbb a Rock FM-ről felvett saját kazetta volt, azokon pedig úgy voltak rajta a dalok, ahogy éppen sikerült felvenni. Szerintem ezt a kort mindannyian jól ismerjük, szerintem sokkal jobb is volt ez Ágota, pedig ezzel pizzákat nyert. Jó étvágyat kívánok, köszönöm hozzászólásait, és holnap újra játszunk, most pedig jöjjenek a közlekedési infók 4-kor a hírek után.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Robister számokat az ügyes kezekbe, és kevesebb káromkodás a munkanapon. Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19.
3: Csempekert.hu.
4: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyest és friss ízfelőket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Augusztusban érkeznek az elszámoló számlák. Népszerű a nyári diákmunkaprogram. Októberben kezdenek a röplabdás lányok. Kis Dániel vagyok. Hamarosan készülnek az elszámoló számlák a lakossághoz. Hajnal András, a Nyírtávfő Kft. Ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, augusztus 3-án kapják majd készhez a fogyasztók a számlát.
6: 17 ezer darab lakossági vízmérőnk és közel 60 ezer darab költségosztó készülőnkünk van. Ezek mind távadósak és az okos mérés rendszerébe vannak bekötve. Gyakorlatilag gomnyomásra fognak hozzánk beérkezni az adatok. Az elszámolás pedig azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban fogyasztók által befizetett összegeket fogjuk majd szembe állítani a ténylegesen elfogyasztott mennyiséggel, és így jön ki az egyenleg, ami most idejében a fűtés tekintetében körülbelül mínusz 40 millió forint lesz, tehát ennyit fognak a fogyasztóink visszakapni. 60% a fogyasztónknak megtakarított, 40%-nak pedig majd rá kell fizetnie. Most is augusztusban a fogyasztóknak az öme 3 darab számlát fog kapni egyszerre, tehát az egyik az augusztusi tárgyhavi számla, a másik a fél éves használati melegvíz elszámolás, a harmadik pedig a fűtés elszámolás.
5: Népszerű a nyári diákmunkaprogram Nyíregyházán. Több mint 700 fiatal dolgozik a következő hetekben az önkormányzatnál és az önkormányzat által fenntartott intézményekben. A polgármesteri hivatalban, a könyvtárban, óvodákban vagy a strandon is vállalhatnak munkát a diákok. A városban 2 turnusban indították a programot. A második turnus augusztus 2-án indul. A szabad helyekre a 16 és 25 év közötti érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, írja a nyiregyháza.hu. A diákok napi 6 órában dolgoznak. Az október 10-i hétvégén rajtol a női röplabda extraliga új idénye. Már az első fordulóban rangadó vár a Fátumra. A legutóbbi bajnoki ezüstérmes Kaposvár a Magyar Kupában 2. Nyíregyházát fogadja. Az első hazai meccsen a Békés Csabát fogadják majd a Fátum játékosai. Az alapszakasz február 6-áig, az idény, amelynek végén a 8. és 9. helyezett búcsúzik, május elejéig tart. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most! pedig indul egy

4 órától pedig a közlekedésünk a fókuszban. Ma is várom észrevételeit az utakról. 30-33-33-109 mantránkat ne feledje. Viberen, SMS-en várom a hozzászólásait a közlekedés kapcsán. Nino Sky pedig lendületesen indít. Ez lesz a Move Your Body. Jó utat!

elengedte Berkes Olivér. Volt, ami volt itt a legnagyobbak között, miután jön a legutolsó nagy funk is előadunk, méghozzá George Michael és a Freedom érkezik hozzánk. Előtte nézzük, hogy mivel számolhat az utakon, egy kis külterület, 41-es számú főút, Baktalóránt háza térségében aszfaltoznak. A munkálatok nyomán a 26-os és a 28-as kilométerek között szakaszosan zárják le a fél pályát, így pedig egy kicsit lassított a közlekedés óvatosan erre. 49-es számú főúton a 25-ös és a 48-as kilométer szelvények között a 49-es autóúthoz kapcsolódó építési munkálatok zajlanak. Itt is lehet egy kis arra szólás. Mindenhol is óvatosan észrevételeit várom, 33-33-1039. Csak 10 perc ma is. Tehetünk fél ötkor újra egészségünkért. Dr. Móri Gyulával, Szakács Tiborral a téma. Továbbra is egy kis testi egészség, csontvelő posztbiotikumok. Nem is nagyon hallottam én ilyenről. Na de hát azért van itt nekünk Dr. Móri Gyula, hogy kiegészítse az infókat, illetve hozza a kutatási eredményeket. Fél ötkor, tehát itt a Besten.

0: A Fugees dala után csak 10 perc itt a Best FM-en. Ma is tehetünk, tehát egészségünkért mindjárt Dr. Móri Gyulával, Szakács Tiborral. Csontvelő posztbiotikumok, elképesztő, azt se tudom, miről van szó. Na de mindjárt megtudjuk, hiszen érkeznek a srácok, és jól kibeszélik a témát, hogy mi is tisztában legyünk a legfontosabb fejlesztésekkel, kutatási eredményekkel, így tehetünk majd egészségünkért a csak 10 percben. Tehát addig meg jöjjön néhány útinfó, melyre érdemes készülni. Vasvári Pál utca, ugye itt továbbra is tartanak a körforgalom építéssel kapcsolatos munkálatai. A nap 24 órájában jelzőlámpás irányítást tapasztal itt araszolás, egy kicsit lassúbb haladás van, de ezzel már talán mindannyian számolunk. Szoktam Káló felé járni, a körforgalom építése most már azért látszik ott a Hírjesi letérőnél, Nagyszállási letérőnél, ugyanis egy jó ideig nem nagyon látszott semmi, most már azért lassan-lassan látszik, hogy körforgalom lesz, itt is óvatosan. Egészítse ki, 30-333-1039, én pedig hozom egészségesszenciánkat.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, Dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak
3: 10 perc. Hát én nagyon vártam ezt a mai adást. Én bevallom őszintén hallgatóknak, hogy legutoljára, amikor így karácsony közeledett gyermekkoromba, és akkor vártam azt, hogy úristen, mikor lesz már szenteste, mikor jönnek az ajándékok, jön a Jézuska meg, tisztára átmentem.
4: De jó is volt ezt.
3: Átmentem ilyen gyermekibe. Na,
4: hát meg én, Sherlock Holmes-ban, igen.
3: Mindjárt kiderül, hogy miért vagyok ennyire türelmetlen, mert annyira fantasztikus dologról fogunk beszélni. A Csak 10 perc óvat indul, Dr. Móri Gyulával beszélgetek. Nagyon vártam ezt a pillanatot. Szia, doktor úr!
4: Szervusztok!
3: Azt mondtuk tegnap, hogy egy igazi csodaszerről fogunk beszélni, és mindig elmondod adásban, hogy olyan dologról beszélsz szívesen, és ilyen lelkesedéssel, amit te kipróbáltál. Most azért vagyunk dupla dinamit, mert most ezt én is kipróbáltam. És azt tudom mondani a hallgatóknak, hogy tényleg, tényleg fantasztikus. Úgyhogy arra kérlek, hogy mutass be, hogy ez micsoda. Nem fogunk terméket mondani, jó? Csak egy csoportot, egy kategóriát, jó?
4: Így van. Így van. Na, akkor rögtön kezdjük azzal, amit mást is szoktam mondani. Csodaszerek már pedig nincsenek.
3: Jó, érdekes, jó, hogy tegnap nem ezt mondtad.
4: Igen, ezt akarom feloldani, ezt az ellentmondást. Érdekes, hogy azok az anyagok, amelyek a legkevésbé sem csodaszerek, de lényegében nem egyebek, mint amit a mi szervezetünk kitalál, vagy birtokol, vagy használ évmilliók óta, azok persze, hogy működnek. Uh-huh. Ezek még egyszer mondom, nem csodaszerek, és majd most is ki fog derülni, hogy a hatása szenzációs, de maga az elv, vagy az egész anyag pedig egy nagyon egyértelmű történet.
3: Mi ez? Jó.
4: Ami most el fognak hangzani, az nem egy ilyen média szövegelés. Ezek orvosi, terápiás tények. Én pár hónapja dolgoztam ezzel a termékkel, nem az interneten találtam, nem is kapható kereskedelmi forgalomban, tehát magyarul most nem reklámot csinálunk valaminek. Tehát ettől függetlenül most mi remélem,

0: onnan nagyon sok jó dolgot tanulni. Tehát nem csak ilyen protokolláris régi történések vannak ott, hanem igen, folynak ott azért nagyon komoly kutató munkák. Ugye én rendszeresen beszélek különböző klinikák nagyon hozzáértő orvosaival, és igyekszem tőlük minél többet megtanulni. Ők is kérdeznek abból a dologból, ahol meg én tevékenykedem, és ez egy nagyon jó szimbiózis így. Na most az egyik klinikán megjelent egy hangsúlyozom, engedélyes, de nem forgalmazott posztbiotikum, tulajdonképpen, erről beszélünk, ez egy posztbiotikum, tesztelésre jelent meg, ahol nagyon súlyos autoimmun és nagyon súlyos bérrendszeri betegségek kezelésében kizárólag a klinikai bentfekvéses időszak alatt a betegek kapták a normál terápián felül ezt az anyagot. Jó? Tehát innen indul a sztori. Nem adják, és ez nagyon fontos volt nekem, mondom, ennyire jól hat, miért nem adjátok oda a betegnek tesztjelleggel otthonra? Most figyelj, hogy mi a nagyon egyszerű ok. Ez nem titkolózás, hanem túl jó a szer.
1: Micsoda?
0: Túl jó. Tehát olyan komolyan nyúl bele a bél állapotba, hogy minden megváltozik. Megváltozik a beleidből az ásványi anyagok felszívódásának mikéntje, mértéke, mennyisége, minden. Megváltozik a gyógyszerek felszívódása, ezáltal megváltozik a gyógyszerek hatása. És ezt követni kell, hogy vajon mi történik, milyen sebességgel történik, és nem lehet megmondani, melyik betegben mi fog történni. De az egész minek köszönhető, ez rendkívül lényeges. Annak köszönhető, hogy a beleid elkezdenek tökéletesen működni. De most rosszul működnek, tehát a rossz felszívódás, rossz működés gyullad bele képességeihez adagolsz valamilyen gyógyszert. De gondolj bele, ha a beleid jól fognak működni, és ugyanolyan mennyiségű gyógyszert viszel be.
1: Konkrétan ti befoltozzátok a lyukas belet, eltüntetitek a bélgyulladást ezzel a posztbiotikummal?
0: Pontosan így. És innentől kezdve az eredmények ettől ilyen frenetikusak, hogy a szervezet elkezd gyógyulni. Én találkoztam a gyártóval, maga is orvos, közölte, hogy ki van zárva, hogy klinikán kívülre odaadja a történeteket.
1: De miért?
0: Én pontosan
1: pont ezért, amit
0: ővel mondtam. Így van. És akkor azt mondtam, hogy nézze, nekünk van egy beteg követő rendszerünk, látjuk napi szinten, mi történik a betegekkel, napi vérnyomás, napi vércukor, napi minden, székletminőség, minden. Tehát innentől kezdve mit szólna ehhez? Megnézte, és azt mondta, hogy jó, ide adja. Oké, kit teszteltem először? Egyértelmű, hogy saját magamat. Utána jött a családom, igen, és aztán utána találtam egy nagyon kedves és aranyos kis kísérleti, hát emberkét.
1: Igen.
0: Ez volt.
1: Ez volt a műsorvezető. Ez
0: volt Tibi. Így van. Na most, van egy nagyon fontos tapasztalásom. Hangsúlyozom, anekdotikus, tehát mindig, amikor egy esetleírás van, az mindig anekdotikus. Nem tudom már. Ettől függetlenül mindig beszédes, mert nagyon fontos, hogy mit látunk. Az élet pont ebben az időszakban elém sodort egy 10 éves kisfiút. A tünetei februárban kezdődtek, reumatoid artritis 10 évesen. Ez egy autoimmun kórkép, ami tulajdonképpen lemerevíti az embernek az ujjai, teljesen lemerevednek egy ilyen görcsös össze, félig behajtott állapotban, megszűnik az ízületek mozgása, stb. Olyan gyors lefolyású volt nála ez a történet, hogy az állandó hasi fájdalom jelent meg, nem mozgó ujjak rettenetesen fájdalmas, egyre szűkülő és behajló, és már ki nem egyenesedő, meg be sem hajlítható ujjak, nem hajló, egyre kevésbé hajló, majd aztán a végén már nem igazán hajló térd, és már elkezdett az állkapocs mozgás is beszűkülni. Na, véletlenül egy baráti társaságban találkoztam a szülőkkel, és valahogy ez feljött szóra. Ott sírtak, hogy szteroid, metotrexát, biológiai terápia egy 10 éves kisfiúnak, és ezt el lehet-e kerülni. És mondtam, hogy én nem tudom, hogy el lehet-e kerülni. Azt tudom, hogy felnőtteknél a klinikai kísérletekben elképesztő eredmények vannak. Én azt mondom, adjunk egy esélyt, mielőtt ezeket a borzalmas szereket egy 10 éves kisfiúra ráöntjük, és elkezdtük az életmódváltással kombinálni ezt a speciális posztbiotikumot.
1: Nem minden úgy marad, mint ahogy volt. Tehát, hogy ez legyen egyértelmű a hallgatóknak.
0: Szembe, azt hiszem, ezt ki lehet.
1: Hogyha utána rá, tápláljuk a régi életmódunknak a dolgait, akkor
0: lassabban fog történni a dolog.
1: De

0: akkor is segít, biztos, csak nem ilyen mértékben.
1: Így van. Uh-huh. Na most, ami a lényeg, 6 hét alatt a hasi fájdalom 100%-ban megszűnt. Az állkapocs fájdalom és mozgáskorlátozottság 100%-ban megszűnt. A kéz duzzanat az ízületekben 70, most már talán ott tartunk, hogy 80%-ban megszűnt. A kéz hajlíthatósága plusz 90%, a kéz fájdalom mínusz 90%, a térd hajlíthatósága plusz 90%, a térd fájdalom mínusz 100%, tehát teljesen eltűnt, és a térdelésnél jelenti, tehát ha térdel a kicsi a beton, vagy füvön, vagy bárhol, akkor igazából 90%-a kevesebb fájdalmat érez. Azt de gondolom, jó, hogy ez önmagáért beszél. Ez a kisfiú evez, meg tudja fogni az evezőt. Semmit nem tud megfogni. Ez a kisfiú horgászik, tehát fárasztja a halat, tekeri az orsót, kell hozzá az ujjad, és teniszezik, ne kell fogni az ütőt. Tehát elképesztő, ahová, jó, ezt tegyük hozzá, hogy 10 éves, tehát a regenerációja, ha visszakapja a szervezet az önrendelkezés, borzalmas gyors regenerációja van. Na, ez így már azt gondolom, hogy egy érdekes történet. És akkor ilyen hatásokat látunk az általad említett kórképekben is, autoimmun betegségekben, pszoriázisban, reumatoartritisben, aztán ilyen IBS, IBD, ahol már ugye érintett a, ez a gyomorbélrendszer.
0: Hát, amikor ezek a betegségek elhangzanak, akkor a hallgatóknak a füle szerintem 10-szer akkorára nyílik, mert ezt csak az az ember tudja, aki ebben szenved, hogy napi szinten milyen óriási dolgokkal kell megküzdenie.
1: Síbó, ami az az állandó, nagyon erős puffadásról beszélünk, amikor is nem tudsz mit csinálni, mert rossz baktériumok költöztek föl a vékony beledbe. Ha elkezdesz antibiotikummal menni, akkor az a baj. Szóval egyszerűen életmódváltással meg lehet oldani, de hosszú-hosszú idő és kevés embernek van kitartása. Krón, kolitis ulceróza, ugye? Állandó hasmenéses állapotok. Tehát egy nagyon kedves barátom felesége hívott föl, hogy most már 4 hónapja megy a hasa, nem tud mit csinálni, semmi nem állítja meg. Érdés, mond, 3 napnál már kezdődtek a pozitív változások, 1 hét múlva rendeződött a történet. Ha nem látom, nem hiszem el. Na, ez egy természetes anyag, és figyelj, Tibi, nincs negatív mellékhatása. Na, és akkor innentől kezdve jutottunk el oda, hogy ahová holnap fogunk menni, hogy mi az a posztbiotikum, mi köze van ehhez Hippokratésznek, és hogy hogyan jutunk el a mai modern termékekig.
0: Jó, hú, de jó, nagyon örülök neki. Holnap folytatjuk, jó? Köszönjük, doktor úr, szép napot neked, szia!
1: Sziasztok!
2: Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.

Roy és Oliver from Earth, valamint az utolsó dal itt a Csak 10 perc után, ne felejtje, újra hallgatható csak10perc.hu. Mi meg nézzük a rendőröket üzenetek alapján. Muricsik mond utca, a Védánál nagyon érdemes figyelni. A 4-esen is van akciózgatás, a Téglási 60-as ma is aktív. És még egy infó, Dombrád előtt egészen pontosan a 38-27-esen is rendőrök, óvatosan, ha erre jár, észrevételeit pedig várom most is. 30-33-33-9, és jöjjenek a dalok. Usherrel folytatjuk, aztán itt lesz Kassa Tibi Dérhenével, ez annyira te, mindjárt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Hát úgy néz ki, tovább drágulnak az üzemanyagok, legalábbis a Brent olaj továbbra is erősödő tendenciában. 72 a tavalyi átlag, ezt ne felejtsük, 79 dollárért vásárolható a fekete arany. Ez a néhány dolláros erősödés talán nem mutatkozik annyira soknak, nem látjuk annyira soknak, de azért látnunk kell, hogy azért ez komolyan befolyásolja az üzemanyag árát. A forint is gyengülőben, legalábbis az előző néhány nap adataihoz képest most egy kicsit gyengébbek vagyunk, 313 forint egy USA dollár a 307-hez képest. Azért itt is van egy kis rontás, romlás, ez is a drágulás felé fordíthatja az üzemanyagok árát. holtankoljak.hu, itt vannak még kiegészítések. Dani jön hírekkel, Jacko énekel majd az óra elején, Baba bőrze, erről beszélünk majd 5-kor, ezzel nyitok.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
3: Robiszter számokat az ügyes kezekbe, és kevesebb káromkodás a munkanapon. Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
4: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
5: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
4: Akár hitelre.
5: 10% kezdőbefizetéssel.
4: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
5: vagy 0670-555-0212.
6: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyest és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
7: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
8: Kineszil számítástechnika.
7: Technika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Ismét útra kelnek a szűrőbuszok. 5 változás az élvonal mezőnyében. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Ismét útra kelnek az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai. Július 16-án Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik a jármű. Cégény Dániel lakossága vehet részt ingyenes vizsgálaton. Mások mellett szájüregi szűrésen, neurológia és karotisz ultrahangon, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri rizikóbecslésen, diabétesz rizikóbecslésen vehetnek részt az érdeklődők. Szükség lesz a tajkártyára is. További részletek az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmatjárási Közösségi oldalán olvashatók. Változás az élvonal mezőnyében. A beérkezett nevezések feldolgozása után az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága véglegesített, amelyből kiderül, hogy mely egyesületek vehetnek részt a 2026-2027-es bajnoki szezon megyei első osztályú férfi felnőtt bajnokságában. A megyei másodosztályban a legjobb feljutó helyen végző, egyben amatőr licenszer rendelkező Bogár csapata nem vállalta az élvonalbeli kihívást, akárcsak a legjobb kieső Gyulaháza sem. Viszont a második legjobb helyen végző licenszer rendelkező Filóese vállalta ugyanakkor a felkérést, és az első osztályban indul majd. A Tisza Vasmári pedig búcsúzik a megyei élvonaltól, tudatta a területi igazgatóság. A következő bajnoki szezonban az összesítés után a Baktaló Rendháza, a Csenger, a Filóese, a Gergely Ugornya, az Ibrány, a Kótaj, a Mándok, a Nagydobos, a Nagyecsed, a Nyírbátor, a Nyírmegyes, a Sínyő, a Szakoly, az Új Dombrád, az Újfehértó és a Másáros-Namény csapata alkotja az első osztályt. Az élvonalbeli pontvadászat a tervek szerint az augusztus 8-9-i hétvégén rajtol. Pontos határidő a felsőoktatásban, a felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét is az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. A sorrend módosításokkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető. Az ősszel induló képzések ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 5 órakor is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, mindjárt énekel Gáspár Laci, és mégis forog a föld, sikerét készítettem. És már is kezdünk az órában Jackóval, ez a You're My World, aztán egy nagyon fontos info, Baba Börze, nagyon sokaknak segít a program, már is mondom mikor.

Itt volt velünk a Simple Red, amit hallottunk, és majd a Random Trip folytatja. A Baba Börze pedig készülődőben van. Ez egy olyan program, mely nagyon segíthet pénztárcánk állapotának megóvásában, talán így lehet a legszebben megfogalmazni azt, hogy itt igazából használt dolgokkal tárosítanak, forgalmaznak, vásárolhatunk. Lesz ez majd a búzatéri piacon, méghozzá 26-án, tehát ez a jövő hétre esedékes 6 és 14 óra között szombaton, amikor is majd mehetünk keresgélni akár játékokat, akár ruhákat, akár valamilyen baba cuccot, nem tudom, etetőszéket is, akár vagy bicikliket is. Ezek is simán itt megtalálhatóak. Érdemes azért egy kicsit ezzel foglalkozni. Kiegészítéseket most is a Best FM oldalán találhat, olvashat, Random Trip énekel a zene benne, de No Doubt, Hey Baby-e után az átirat embertelen dal. Elképesztő, hogy ez már 4 éves. Geszti Péterrel, Lótfi Begivel, Presser Gáborral hallgatjuk. Jöjjönek is hulladék gazdálkodás, méghozzá a sheet az építési hulladék kapcsán, hogy itt mi a helyzet, mindjárt kiderítjük.

0: Sing It Back, Molokó dala, aztán Tolvaj Renivel dúdolunk a folytatásban, építési hulladékaink kapcsán pedig beszélgessünk. Rengetegen újítunk fel lakást, hol így, hol úgy, és hát ez nyilvánvalóan hulladékkal jár, a hulladékok lerakásának pedig nagyon fontos, és nagyon szigorú szabályai vannak, ezek módosultak, melyről beszéljünk, és melyet mindenképpen érdemes szem előtt tartani, módosult az építési bontási hulladékok leadásának rendje a lakossági szelektív hulladékgyűjtő udvarokban. A cikk így kezdődik, így olvasható a nyíregyháza.hu-n. Hozzáteszem, hogy itt kizárólag magánszemélyek, lakossági ügyfelek adhatnak le építési hulladékot, ennek is megvannak a szabályai, illetve az ára is, melyet a nyíregyháza.hu-n megtalál és hozzáteszik. Azt is olvasható itt, hogy ez csak személyesen és semmiképpen nem meghatalmazás útján mehet. Itt azért érdemes tájékozódni, mert nem mindegy, hogy fáról van szó, vagy csempéről, és azért nyilvánvalóan a kettő nem ugyanaz. A szelektív rendszerben ez segítséget nyújthat, de tájékozódni továbbra is érdemes. A nyíregyháza.hu-n megtalálja a cikket Tolvaj Renivel, Sergio Mendezzel, utóbbi egyébként a Black Eyed Peas-zel a Maszkonádában, na meg Tóth Gabival is találkozunk ebben a trióban.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom. Bár csak

legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Király Viktor után pedig jöjjenek most már a legfrissebb előrejelzések. Fókuszban a péntek, első körben időjárásunkról beszélgessünk. A reggel percei továbbra is hűvösnek bizonyulnak, ugyanis az előrejelzések szerint 11 fok körül lehetünk majd a hajnali 5 órai percekben. Ez jócskán elmarad, közel 20 fok szokott lenni, úgyhogy itt azért fázósak a reggelek, 27-28 fok lehet a legmelegebb órákban. A mai naphoz képest kevesebb felhővel, de mégis csapadékkal kell készüljünk. Nagyjából a déli órákban 14 órától indulva egészen 20 óráig bezárólag bármikor is jöhet egy gyenge eső, mely hát azért szükséges, bár én azt gondolnám, hogy úgy lenne jó, hogyha lenne inkább egy csapadékosabb napunk, akkor jól kiesné magát az eső, és végre itt lenne a nyár megint, mert azért ez a hónap még csak a felhőkről és a csapadékról szól. Nyáron pedig ennek szánni 10 napot, hát nem a legszerencsésebb. Nézzük a távlatit. Talán egyébként lassan-lassan magunk mögött tudjuk már ezt a változékony időt. A péntekben 27, a szombatban 28, aztán szépen kúszunk felfelé, jövő hét kedden 33 fok lehet, és utána maradunk már 30 fok közelében itt a júliusban, majd a legvégén lesz egy kis visszaesés. A reggelek egyébként maradnak hűvösek, 15-16 fok lesz majd a reggel perceiben egész hónapot tekintve, úgyhogy a reggeli szellőztetésre a lehetőség adott. Holnap már 10-e, Amália Ulrikkal ünnepel, mindenkinek jó ünneplést, boldog névnapot kívánok! Nikola Tesla születésnapja ez egyébként, ha nem tudná, akkor ő találta fel a váltóáramot, melyet mai napig is használunk a konnektorokban, és hol lenne enélkül az elektromos hálózatunk? Lehet, hogy nem is lenne. Rúzsa Magdival folytatjuk, ez az Elmegyek, CNC Music Factory dal, a Do You Wanna Get Funky, szintén itt a legnagyobbak között, a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 6 óra mindjárt jönnek a diszkó dalok, készülődik a Night Shift ma is, hogy kitöltse a késő délutánt a legnagyobb dalokkal. A délutánosok élvezik egyébként szerintem ezt a legjobban, hangerőt át fel a melóba, és mindenkinek jó pihenést kívánok, aki már letette a szerszámokat. Holnap pénteken újra találkozunk, én nagyon várom már 2-től itt a Best FM-en, Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
3: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Megkezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon, csaknem 900-an futottak a tokai éjszakában, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok. Július 15-ével megkezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon, amely augusztus 20-áig tart. Ez idő alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. A nyíregyházi törvényszék közölte, polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama, kivételt a soron kívüli vagy más rövid határidőhöz kötött ügyek intézése képez. Büntető ügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat, a határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bírósági kezelőirodák ezen időszak alatt is a megszokott munkarend szerint tartanak ügyfélfogadást, így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, beadványaikat benyújthatják, és az iratokba is betekinthetnek. Július 15-e a bíróságok napja, így ekkor az ügyfélfogadás Szabolcs-Szatmár Bereg valamennyi bíróságán szünetel. Sikeres volt az idei Tokaj Night Run, csaknem 900-an húztak futócipőt. Az eseményre több száz nyíregyházi érkezett. Mások mellett a Vitaktív Egyesület és az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola tanulói is képviseltették magukat. Érkeztek indulók az ország más pontjáról, Zalaegerszegről, Székesfehérvárról, Budapestről és határon túlról, Szlovákiából is. A futást fényállomások és a zenekarok színesítették, közölték a szervezők. Megtartotta idei diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. A záróvizsgákon idén több mint 1000 végzős hallgató adott számot tudásáról, közülük mintegy 840-en vették át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten, felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken vettek át oklevelet, írja a nyíregyháza.hu. Szabó György rektor az eseményen elmondta, az egyetem képzési portfóliója széles, az informatikai és a gazdaságtudományi kar meghatározó mind a hazai, mind a külföldi jelentkezőknél. Nagy jelentőségű egyedi képzése is van az egyetemnek emellett, ilyen például a pilóta képzés. Hozzátette azt is, idén csaknem 10 000-en jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetemre, közülük mintegy 3500-an első helyen jelölték meg az intézményt. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: Megadjuk a város ritmusát.
0: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Nyíregyháza. Best FM. Szeret.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Augusztusban érkeznek az elszámoló számlák. Népszerű a nyári diákmunkaprogram. Októberben kezdenek a röplabdás lányok. Kis Dániel vagyok. Hamarosan készülnek az elszámoló számlák a lakossághoz. Hajnal András, a Nyírtávhő Kft. Ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, augusztus 3-án kapják majd készhez a fogyasztók a számlát.
2: 17 ezer darab lakossági vízmérőnk és közel 60 ezer darab költségosztó készülünkünk van. Ezek mind távadósak és az okos mérés rendszerébe vannak bekötve. Gyakorlatilag gomnyomásra fognak hozzánk beérkezni az adatok. Az elszámolás pedig azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban fogyasztók által befizetett összegeket fogjuk majd szembe állítani a ténylegesen elfogyasztott mennyiséggel, és így jön ki az egyenleg, ami most idejében a fűtés tekintetében körülbelül mínusz 40 millió forint lesz, tehát ennyit fognak a fogyasztóink visszakapni. 60% a fogyasztóknak megtakarított, 40%-nak pedig majd rá kell fizetnie. Most is augusztusban a fogyasztóknak az öme 3 darab számlát fog kapni egyszerre, tehát az egyik az augusztusi tárgyhavi számla, a másik a fél éves használati melegvíz elszámolás, a harmadik pedig a fűtés elszámolás.
1: Népszerű a nyári diákmunkaprogram Nyíregyházán. Több mint 400 fiatal dolgozik a következő hetekben az önkormányzatnál és az önkormányzat által fenntartott intézményekben. A polgármesteri hivatalban, a könyvtárban, óvodákban vagy a strandon is vállalhatnak munkát a diákok. A városban két turnusban indították a programot, a második turnus augusztus 2-án indul. A szabad helyekre a 16 és 25 év közötti érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, írja a nyiregyháza.hu. A diákok napi 6 órában dolgoznak. Az október 10-i hétvégén rajtol a női röplabda extraliga új idénye. Már az első fordulóban rangadó vár a Fátumra. A legutóbbi bajnoki ezüstérmes Kaposvár a Magyar Kupában második Nyíregyházát fogadja. Az első hazai meccsen a Békés Csabát fogadják majd a Fátum játékosai. Az alapszakasz február 6-áig, az idény, amelynek végén a 8. és 9. helyezett búcsúzik, május elejéig tart. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ismét útra kelnek a szűrőbuszok. Öt változás az élvonal mezőnyében. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Ismét útra kelnek az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai. Július 16-án Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik a jármű. Cégény Dányád lakossága vehet részt ingyenes vizsgálaton. Mások mellett szájüregi szűrésen, neurológia és karotisz ultrahangon, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri rizikóbecslésen, diabétesz rizikóbecslésen vehetnek részt az érdeklődők. Szükség lesz a tajkártyára is. További részletek az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmatjárási Közösségi oldalán olvashatók. Változás az élvonal mezőnyében. A beérkezett nevezések feldolgozása után az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága véglegesített, amelyből kiderül, hogy mely egyesületek vehetnek részt a 2026-2027-es bajnoki szezon megyei első osztályú férfi felnőtt bajnokságában. A megyei másodosztályban a legjobb feljutó helyen végző, egyben amatőr licenszer rendelkező Bogár csapata nem vállalta az élvonalbeli kihívást, akárcsak a legjobb kieső Gyulaháza sem. Viszont a második legjobb helyen végző licenszer rendelkező Filóese vállalta ugyanakkor a felkérést, és az első osztályban indul majd. A Tisza Vasmári pedig búcsúzik a megyei élvonaltól, tudatta a területi igazgatóság. A következő bajnoki szezonban az összesítés után a Baktaló Rendháza, a Csenger, a Filóese, a Gergely Ugornya, az Ibrány, a Kótaj, a Mándok, a Nagydobos, a Nagyecsed, a Nyírbátor, a Nyírmegyes, a Sínyő, a Szakoly, az Új Dombrád, az Újfehértó és a Mászáros-Namény csapata alkotja az első osztályt. Az élvonalbeli pontvadászat a tervek szerint az augusztus 8-9-i hétvégén rajtol. Pontos határidő a felsőoktatásban, a felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét is az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. A sorrend módosításokkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető. Az ősszel induló képzések ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: kívül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
0: Munkahelyen is, otthon is nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
4: Mert a Best FM mindig ott

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megkezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon, csaknem 900-an futottak a tokai éjszakában, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok. Július 15-ével megkezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon, amely augusztus 20-áig tart. Ez idő alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. A nyíregyházi törvényszék közölte, polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama, kivételt a soron kívüli vagy más rövid határidőhöz kötött ügyek intézése képez. Büntetőügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat, a határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bírósági kezelőirodák ezen időszak alatt is a megszokott munkarend szerint tartanak ügyfélfogadást, így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, beadványaikat benyújthatják, és az iratokba is betekinthetnek. Július 15-e a bíróságok napja, így ekkor az ügyfélfogadás Szabolcs-Szatmár-Bereg valamennyi bíróságán szünetel. Sikeres volt az idei Tokaj Night Run, csaknem 900-an húztak futócipőt, az eseményre több száz nyíregyházi érkezett. Mások mellett a Vitaktív Egyesület és az Ötvös József gyakorló általános iskola tanulói is képviseltették magukat. Érkeztek indulók az ország más pontjáról, Zalaegerszegről, Székesfehérvárról, Budapestről és határon túlról, Szlovákiából is. A futást fényállomások és a zenekarok színesítették, közölték a szervezők. Megtartotta idei diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. A záróvizsgákon idén több mint 1000 végzős hallgató adott számot tudásáról, közülük mintegy 840-en vették át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten, felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken vettek át oklevelet, írja a nyíregyháza.hu. Szabó György rektor az eseményen elmondta, az egyetem képzési portfóliója széles, az informatikai és a gazdaságtudományi kar meghatározó mind a hazai, mind a külföldi jelentkezőknél. Nagy jelentőségű egyedi képzése is van az egyetemnek emellett, ilyen például a pilóta képzés. Hozzátette azt is, idén csaknem 10 000 jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetemre, közülük mintegy 3500-an első helyen jelölték meg az intézményt. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobb.

a te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: mindig változatos zenék vannak, feldobja a napomat.
1: Jaj, imádom egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak, és jó

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Augusztusban érkeznek az elszámoló számlák. Népszerű a nyári diákmunkaprogram. Októberben kezdenek a röplabdás lányok. Kis Dániel vagyok. Hamarosan készülnek az elszámoló számlák a lakossághoz. Hajnal András, a Nyírtávfő Kft. Ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, augusztus 3-án kapják majd készhez a fogyasztók a számlát.
3: 17 ezer darab lakossági vízmérőnk és közel 60 ezer darab költségosztó készülőnkünk van. Ezek mind távadósak és az okos mérés rendszerébe vannak bekötve. Gyakorlatilag gomnyomásra fognak hozzánk beérkezni az adatok. Az elszámolás pedig azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban fogyasztók által befizetett összegeket fogjuk majd szembe állítani a ténylegesen elfogyasztott mennyiséggel, és így jön ki az egyenleg, ami most idejében a fűtés tekintetében körülbelül mínusz 40 millió forint lesz, tehát ennyit fognak a fogyasztóink visszakapni. 60% a fogyasztónknak megtakarított, 40%-nak pedig majd rá kell fizetnie. Most is augusztusban a fogyasztóknak az öme 3 darab számlát fog kapni egyszerre, tehát az egyik az augusztusi tárgyhavi számla, a másik a fél éves használati melegvíz elszámolás, a harmadik pedig a fűtési elszámolás.
2: Népszerű a nyári diákmunkaprogram Nyíregyházán. Több mint 700 fiatal dolgozik a következő hetekben az önkormányzatnál és az önkormányzat által fenntartott intézményekben. A polgármesteri hivatalban, a könyvtárban, óvodákban vagy a strandon is vállalhatnak munkát a diákok. A városban 2 turnusban indították a programot. A második turnus augusztus 2-án indul. A szabad helyekre a 16 és 25 év közötti érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, írja a nyiregyháza.hu. A diákok napi 6 órában dolgoznak. Az október 10-i hétvégén rajtol a női röplabda extraliga új idénye. Már az első fordulóban rangadó vár a Fátumra. A legutóbbi bajnoki ezüstérmes Kaposvár a Magyar Kupában 2. Nyíregyházát fogadja. Az első hazai meccsen a Békés Csabát fogadják majd a Fátum játékosai. Az alapszakasz február 6-áig, az idény, amelynek végén a 8. és 9. helyezett búcsúzik, május elejéig tart. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új

hallgatottabbak.

0: sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat! A legjobbat!

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Just for fun he says, get a job.
4: A fülnek, az agynak, a szívnek.
5: That's just the way it
1: is. Legyen a kedvenced.
6: Things will never be the same.
4: Szerintünk nem csak a 20 éveseké

bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.
1: Tiltott csillagon születtem.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt.
1: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig len ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége. A kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
3: Változatosan.
4: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlési lálomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándor vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Can't free up your mind and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: 93.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.